a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Szégyelld önmagad! Ne érd be kevesebbel! Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. Felborult autóhoz, szabadtéri tűzhöz és emésztő gödörbe esett lóhoz is riasztották a somogyi tűzoltókat hétfőn, illetve kedden. Hétfő délután Zics határában, aratás előtt álló gabonatáblában csaptak fel a lángok. A tűz 2 hektár termést emésztett fel, a pusztítást a Tabi és Siófoki tűzoltók fékezték meg. Somogyfajszon hétfő éjjel egy családi házban csaptak fel a lángok, a tűz az egyik szobából indult és átterjedt a tetőszerkezetre is. Hétfő hajnalban Somogyszob külterületén árokba hajtott és tetejére borult egy terepjáró. A kocsit a tűzoltók állították kerekeire, a sofőr pedig megsérült a balesetben. Kedreggel emésztő gödörbe esett lovat mentettek a tűzoltók Gyugyon. A bajba jutott Csikót Hevederrel egy erőgép segítségével sikerült a tűzoltóknak kiemelni a 1,5 méter mély gödörből. Az állat sértetlenül megúszta az esetet. Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, erről született döntés az országgyűlés keddi ülésén. A törvény szerint a hivatal vezetőinek megbízatása megszűnik, végkielégítést nem jár számukra, a dolgozók jogviszonyának lezárásáról pedig az igazságügyért felelős minisztérium intézkedik. A kormánypárt beterjesztésében azzal indokolták a hivatal megszűnését, hogy a 2023-ban felállított szervezet egyetlen célja az állampolgárok, a sajtó és a civil szervezetek megfélemlítése volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: leszek neked, de a titkod nem lesz.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez. Let's go, girls!

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zaj a pó.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Jubileumi gálával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az NDC Tánciskola. A 2006-ban alapított közösség a Szivárvány Kultúrpalotában két teltházas előadással emlékezett meg az elmúlt két évtizedről, ahol jelenlegi és korábbi táncosok, valamint oktatók is színpadra léptek. A jubileum mellett bejelentették azt is, hogy az iskola új belvárosi helyre költözik, és a következő tanévtől ovis hip-hop csoportot is indítanak. A kutyatártnak adományozták megmaradt osztálypénzüket a Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály döntött úgy, hogy a ballagás után fennmaradó összeget nem elköltik, hanem az állatvédőknek ajánlják fel. A kezdeményezéshez szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így az adomány összege tovább nőtt. Több mint 54 millió forintot csaltak ki egy zalai férfitől telefonos csalók. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők egy bank nevében keresték meg a 45 éves sértettet, és azt állították neki, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számláján. Rávették, hogy töltsön le egy alkalmazást, amelyen keresztül hozzáfértek a csalók a bank számláihoz, köztük a vállalkozása számlájához is. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy telefonon, e-mailben vagy üzenetben senki ne adja meg banki belépési adatait vagy jelszavait. Egyre több a kutyás strand Magyarországon. Idén már 22 kutyabarát fürdőhely várja a gazdákat és kedvenceiket. Az elmúlt 10 évhez képest jelentős növekedés ez. 2016-ban ugyanis még csak 8 ilyen hely működött. A kutyabarát helyeken általában külön területeket alakítanak ki, és több szolgáltatást is kínálnak, például játékokat, napernyőket vagy agility pályákat is. A Balatonnál Fonyódon, Balatonföldváron és Keszthelyen van kutyabarát strand.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lehet az ég, de eső nem várható, és 22 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán is marad még a meleg, de már előfordulhat zápor, zivatar, illetve jégeső és szélvihar is. Csütörtökre pedig erős szél kíséretében megérkezik a frissebb levegő, és 10-14 fokot esik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2. Rádió most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kiválasztották a Deseda Camping üzemeltetőjét. A következő 10 évben a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Működtetheti a létesítményt. A kaposvári közgyűlés június 18-án döntött a bérbeadásról. A pályázatra 3 cég jelentkezett, közülük a Balaton Turist ajánlatát értékelték a legkedvezőbbnek. A Deseda Campingben a Modern Városok program keretében mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Mobilházak, sátor és lakóautóhelyek, új épületek és medence is épült. A létesítmény egyszer akár 4-500 vendéget tud fogadni. Nagy mennyiségű kábítószerrel bukott meg egy férfi Csurgón. A megyei főügyészség beszámolója szerint június 19-én kapták el a rendőrök a 30-as éveiben járó férfit, akinél a hűtőszekrény aljában több mint 700 g amfetamint találtak, valamint 37 g marihuánát is lefoglaltak. A férfin elvégzett gyors teszt kokain, amfetamin és marihuana fogyasztás mutatott ki. A kaposvári járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Továbbra is keresi Jenei Gyula utódját a kaposvári Rákóczi ND3-as labdarúgó csapata. Június 22-én derült ki, hogy a csapat korábbi edzője váratlan módon távozik, és az NB2-be feljutott Nagy Kanizsa edzője lesz. A Rákóczi honlapján hétfőn megjelent bejegyzés szerint olyan szakembert keresnek a csapat élére, aki szakmailag és emberileg is illeszkedik a klub értékrendjéhez, és sikerre vezetheti a csapatot a következő szezonban, a döntést pedig nem szeretnék elsietni. Újabb melegrekordok dőltek meg hétfőn Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 41,8 fokot mértek, ami új országos napi melegrekord a június 29-i napot tekintve, és 0,1-re volt az abszolút magyarországi rekordtól. Újpesten 40,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi rekord is. A hőség miatt szerdáig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. Rekordközeli hőmérsékletre melegedett a Balaton vize. Keszthelynél hétfőn közel 33 Celsius fokot mértek a felszínen. A tó több pontján is 30-32 fok közötti értékeket regisztráltak. A kutatók szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás, de a tartósan magas hőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tóvíz minőségét. Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások, mint korábban. A Nébik adatai szerint az élelmiszer hulladék mennyisége 2016 óta több mint 37%-kal csökkent. Egy ember otthonában így évente átlagosan 20,8 kg élelmiszer kerül a kukába. A legtöbb pazarlás továbbra is a készételeknél, friss zöldségeknél, gyümölcsöknél és pékáruknál jelentkezik. A kutatás szerint a leggyakoribb ok, hogy az emberek túl sokat vásárolnak, vagy megfeledkeznek az élelmiszerekről.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már többnyire felhős lesz az ég, de egyelőre marad a rekkenő hőség. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat, illetve jégeső és szélvihar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. Csütörtökre érkezik meg a frissebb levegő erőszél kíséretében, és akkor már 10-14 fokot esik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

nagyapa.

nagy a baj, ha visszakar.

ha visszadal.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Áli Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
1: Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szemmelweisnap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. 4 napja bolyongó férfit találtak meg a kötélegyesület önkéntesei Juta térségében. A beszámolójuk szerint egy magánszemély értesítette őket, hogy két település között egy mezőgazdasági területen egy zavart állapotban lévő férfivel találkozott. A kötelesek azonnal a helyszínre indultak, és rövid keresés után megtalálták a hőgutát kapott, erősen kimerült férfit. Mint kiderült, a férfi 4 napja bolyongott, és ez idő alatt 170 kilométert tett meg gyalog. Elmondás alapján Bács-Kiskun megyéből Jakab szállásról indult benzint keresni, mert az autójából kifogyott az üzemanyag. A férfit a kaposvári kórházba szállították, és a rendőrök segítségével sikerült azonosítani. Mégsem csökkentik a polgármesterek fizetését. Az országgyűlés keddi döntése alapján az illetmények változatlanok maradnak, megszüntetik ugyanakkor a polgármestereknek járó havi költségtérítést, ami a fizetésük 15%-át tette ki. A módosítás viszont érinti a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását, az ő fizetésük csökkenni fog. Magyar Péter miniszterelnök májusban vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. Ebben azonban nem alakult ki egyetértés, ugyanis attól tartottak, hogy ez a korrupció esélyét növelni. Újabb meleg rekordok dőltek meg hétfőn Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 41,8 fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord a június 29-i napot tekintve, és 1 tizedre volt az abszolút magyarországi rekordtól. Újpesten 40,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel megdőlt a fővárosi napi rekord is. A hőség miatt szerdáig 3. fokú hőségriasztás van érvényben. Egyre több a kutyás strand Magyarországon. Idén már 22 kutyabarát fürdőhely várja a gazdákat és kedvenceiket. Az elmúlt 10 évhez képest jelentős növekedés ez. 2016-ban ugyanis még csak 8 ilyen hely működött. A kutyabarát helyeken általában külön területeket alakítanak ki, és több szolgáltatást is kínálnak, például játékokat, napernyőket vagy agility pályákat is. A Balatonnál Fonyódon, Balatonföldváron és Keszthelyen van kutyabarát strand.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma már többnyire felhős lesz az ég, de egyelőre marad a rekkenő hőség. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat, illetve jégeső és szélvihar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. Csütörtökre érkezik meg a frissebb levegő erőszél kíséretében, és akkor már 10-14 fokot esik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Geszti Pétertől utólag is bocsi, de hát a híreknek jönnie kellett 6 órakor. Hello, jó reggelt kívánok! Most már 6 óra után egy picivel, konkrétan 5 perccel, és Olivia Rodrigóval, Benzombunnal folytatjuk. Jönnek majd a napi ismertetők, névnapi köszöntő, születésnapi köszöntő, egy kis lapszemle. Aztán 7 órától természetesen majd a napra kész, gyors, rövid információk, sok zenével a mi reggelünkben itt a Rádió Mostban. Érdemes lesz ezúttal is velünk tartani.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok, 3 perc múlva lesz 7:15. Július 1-e van, és egyébként úgy van vele az ember, nem? Mármint a hónap fordulókor, hogy ilyenkor döbben rá az, hogy abetyárját, egy nyári hónap már el is ment. Ugyan még 2 előttünk van, és ráadásul kuka meleg van, sőt lesz ezen a mai napon is. Véletőleg újabb rekordokat fogunk majd megdönteni. De hogy ilyenkor esik le az idő múlandósága mindenki számára. Egyébként asztrológiailag az érzelmi alapozás és a tüzes önkifejezés izgalmas kettőségéről fog szólni július. A hónap első 2/3-ában még ugye a rák dominál, amely felerősíti az intuíciónkat, a gondoskodó ösztönöket, és arra késztet, hogy a családunkra, privát szféránkra és a belső biztonságunk megteremtésére fokuszáljunk. Aztán július 22 után átlépünk az oroszlán jegyébe, ami radikális energetikai változást hoz. A befele fordulás felváltja a pezsgés, az életöröm, a kreativitás és a vágy, hogy megmutassuk a világnak a bennünk rejlő ragyogást. Ez a hónap a nyári bolygóállásokkal ideális időszak arra, hogy az év közepén újra szabjuk a határokat, kövessük a szívünket és egyensúlyt teremtsünk a lelki béke és a magabiztos cselekvés között. És való igaz, mert ha azt számoljuk, hogy január, február, március, április, május, június, ugye a tegnapi nappal elfogyott az év első fele, és a mai nappal már átléptünk a második felébe. De egyébként, aki kedveli a horoszkópokat, az figyelje, mert szokás szerint majd 10:30 után hozok egy csomót, akkor csillagjegyekre bontva. Most azonban a zenékkel folytatjuk tovább. Zala Larsson és a The Weeknd jó voltából.

0: Rádió Most. Ne hallgass mást.
1: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: Jó reggelt, 6 perccel fél hét előtt, és még mielőtt meghallgatnánk a Coldplay és a One Republic slágerét, köszöntöm az Anna Mária nevű kedves hallgatókat, a Tihamér nevű kedves hallgatókat, az Anilla, Anna, Annabel, Annabella, Anna Mari, Áron Denver, Detre Dévald, Előd Gyula Lévi, Ninet Ninetta, illetve Ninon Oliver, Tábita Talita, Teobald, Teobalda, Tibald és Tibold nevű hallgatókat is, ezek a keresztnevűek mind-mind a mai napon ünnepelnek. Hoztam egy történetet Anna Máriáról, egyről a sok közül, egész pontosan egy magyar Anna Máriáról, Molnár Anna Mária, művész nevén Anna de Noailles grófnőről, akinek az élete tökéletes példa. Ő volt az a 19. század végi magyar származású francia költőnő, akiért valósága rajongott a párizsi elit akkoriban olyannyira, hogy ő lett az első nő is, aki megkapta a francia becsületrend parancsnoki fokozatát, és a kor legnagyobb művészei, mint Rodin vagy éppenséggel Proust keresték a kegyeit. Hát kívánom, nem az, hogy minden Anna Mária ilyen híres legyen, de hogy ilyen kerek legyen az élete, mint például az övé. Boldog névnapot!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. A kutyatártnak adományozták megmaradt osztálypénzüket a Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály döntött úgy, hogy a ballagás után fennmaradó összeget nem elköltik, hanem az állatvédőknek ajánlják fel. A kezdeményezéshez szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így az adomány összege tovább nőtt. Rekord közeli hőmérsékletre melegedett a Balaton vize. Keszthelynél hétfőn közel 33 Celsius fokot mértek a felszínen. A tó több pontján is 30-32 fok közötti értékeket regisztráltak. A kutatók szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás, de a tartósan magas hőmérséklet hosszabb távon befolyásolhatja a tó vízminőségét. Több mint 54 millió forintot csaltak ki egy zalai férfitól telefonos csalók. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők egy bank nevében keresték meg a 45 éves sértettet, és azt állították neki, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számláján. Rávették, hogy töltsön le egy alkalmazást, amelyen keresztül hozzáfértek a csalók a bank számláihoz, köztük a vállalkozása számlájához is. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy telefonon, e-mailben vagy üzenetben senki ne adja meg banki belépési adatait vagy jelszavait.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már többnyire felhős lesz az ég, de egyelőre marad a rekkenő hőség. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat, illetve jégeső és szélvihar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. Csütörtökre érkezik meg a frissebb levegő erőszél kíséretében, és akkor már 10-14 fokot esik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Talán te vagy a probléma, ének Léva Max most következő slágerében. Hello, jó reggelt! Kívánok 5 perccel fél hét után. Hát remélem, hogy a mai napon nem találkoztok problémás emberekkel, vagy a kedves ismerősök, szomszédok, rokonok, ismerősök és főleg a munkatársak sem fognak problémázni. Ennél hasznosabbat pedig csak úgy kívánhatok, hogyha kifejezésre juttatom. Ti se legyetek problémák senki más számára. Vidám és problémamentes napot kívánok mindenkinek!

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Drága születésnaposok, a lehető legjobbakat kívánom nektek így július 1-ére, az esztendő 182. napjára, és a születésnapotok alkalmából sok-sok boldogságot szeretnék kívánni. Néhány híresség, aki e napon látta meg a napvilágot, Semmelweis Ignác, a magyar orvos legenda, 1818 napján született, Batthyány Ilona grófnő 1842-ben, Blériot, a francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője 1872-ben, és aztán vannak még olyan neves hírességek is, mint Ricardo, az ausztrál autóversenyző, mindenféleképpen megemlíteném Citor Attila, magyar színész nevét, Liv Tyler, amerikai színésznőjét 1977-ből, és Pamela Anderson, kanadai amerikai színésznő fotomodell nevét is 1967-ből. Aztán ott van még Dan Aykroyd is, az amerikai színésző, 52-ben született. Boldog születésnapot! Néha énekeli a köszöntődalt.
0: Ez volt a kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Lapszemlénket helyből kezdjük, és aztán szépen kitágítjuk a kört. A kaposvármos.hu-n ti is találtok cikket arról, hogy ma egy hidegfront hozza meg a felfrissülést. Hát, felfrissülést, igen. Erről majd egy picit később a napra kézzel beszélünk, hogy mennyire lesz az frissítő. Egyébként csapadék várható. Aztán írtunk arról, hogy fokozott ellenőrzések várhatók a szórakozók és a pihenővágyok biztonságáért, hogy hazai pályán kezdi az Extra Liga új idényét a KHG KNRC Röpövla csapata, hogy idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. Zajlik a nagy takarítás a városban, ugye szerdánként így ma is parkolókat zárnak le, úgyhogy mondom szintén a napra kézben, hogy hol lehet majd és kell erre számítani. Aztán, ha egy picit kijebb nyitjuk ezt az ollót, akkor mármint a lapszemle ollóját. A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy sok helyen még virágzás előtt száradásnak indult a kukorica, de az árpa és a búza is megszenvedi a rekordmagas hőmérsékletet. A világ nagy lapjai pedig írtak arról, hogy például halálos hőhullám söpör végig az Egyesült Államok nagy részein, írta az NBC News. Aztán a The Guardian arról cikkezett, hogy Trump elnök tavaly több mint $1 milliárd keresett a kriptovaluta vállalkozásaiból. A Politico megírta, hogy Alexander Vujicic szerb elnök bejelentette a lemondását, és előrehozott elnök és parlamenti választásokat hirdettek meg. A Bloomberg arról cikkezett, hogy Ukrajna az éjjel drónokkal és rakétákkal támadta a főváros Moszkvát. A Reuters pedig arról számolt be, hogy az EU és Kína megállapodott abban, hogy 3 hónapos hivatalos kereskedelmi konzultációkat folytatnak annak érdekében, hogy elkerüljék a kereskedelmi háborút az Unió évi 360 milliárd eurós kereskedelmi hiánya miatt Pekinggel szemben.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Charity Go Hit

0: év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 20 éve, 2026. június 30-án adták át Kaposváron a virágfürdőt. A régi városi strandhelyén kialakított létesítmény akkor az ország egyik legnagyobb szabadtéri élményfürdőjének számított, több mint 3400 négyzetméteres vízfelülettel. A virág alakot formáló élménymedence mellett kamikáze, családi és akna csúszda, valamint összesen 46 különféle élményelem várta a vendégeket. Az évek során tovább fejlődött a komplexum, ma már fedett élményfürdő is működik. Jubileumi gálával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az NDC Tánciskola. A 2006-ban alapított közösség a Szivárvány Kultúrpalotában két teltházas előadással emlékezett meg az elmúlt két évtizedről, ahol jelenlegi és korábbi táncosok, valamint oktatók is színpadra léptek. A jubileum mellett bejelentették azt is, hogy az iskola új belvárosi helyre költözik, és a következő tanévtől ovis hip-hop csoportot is indítanak. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték a kaposvári egészségügyi dolgozókat hétfőn a Városháza dísztermében, és elismerték egész éves munkájukat. Az ünnepségen Szita Károly polgármester az egészségügyben dolgozók elhivatottságát méltatta, és beszélt az Egészséges Kaposvár 2030 program eredményeiről is. Mint elmondta, a következő három évben 873 millió forintot fordítanak a programra. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztések azonban csak az egészségügyi dolgozók munkájával érnek valódi eredményt. Mégsem csökkentik a polgármesterek fizetését. Az országgyűlés keddi döntése alapján az illetmények változatlanok maradnak, megszüntetik ugyanakkor a polgármestereknek járó havi költségtérítést, ami a fizetésük 15%-át tette ki. A módosítás viszont érinti a megyei közgyűlési elnökök javadalmazását, az ő fizetésük csökkenni fog. Magyar Péter miniszterelnök májusban vetette föl, hogy a parlamenti képviselők és miniszterek fizetése mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. Ebben azonban nem alakult ki egyetértés, ugyanis attól tartottak, hogy ez a korrupció esélyét növelni. A rendkívüli hőség miatt új nyári áramfogyasztási rekord született Magyarországon. A Mavir adatai szerint hétfőn a kora esti órákban 7488 megawattra emelkedett a hazai villamos energia hálózat terhelése, ami 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári csúcsot. A korábbi rekordot 2024. júliusában mérték 7036 megawattal. A szakemberek szerint a kiugró fogyasztás hátterében a légkondicionálók fokozott használata áll.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma már többnyire felhős lesz az ég, de egyelőre marad a rekkenő hőség. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat, illetve jégeső és szélvihar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. Csütörtökre érkezik meg a frissebb levegő erőszél kíséretében, és akkor már 10-14 fokot esik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Napra készülünk természetesen sok-sok aktualitással és újdonsággal. Így például mindjárt körülnézünk majd a focis érában, hozok eredményeket, továbbjutókat. Megnézzük a várható időjárás lesz közlekedési info is, és még egy csomó más minden. Most éppen csapjunk bele zenében a Swedish House Mafia, majd Fluérék újabb melódiájába.

Rádió Most. Akinek

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: 3 perc múlva 4:18, sziasztok, remek napot kívánok. Időjárási körképpel kezdjük, illetve hát jóslatokba fogunk bocsátkozni. Az óránkénti előrejelzés szerint ugyanis belátható időn belül megváltozik az időjárás. Most még szikrázó napsütés van, jó idő 25 Celsius fok, és ha lehet hinni az előrejelzéseknek, akkor ma 32.3-nál nem is szökik feljebb a hőmérséklet. Már csak azért sem, mert hogy érkezik az eső. Hát előbb a felhők, aztán majd az eső, méghozzá déltől mutatja ide Kaposvárra, hogy kisebb záporok alakulhatnak ki. Igaz, csak 7 milliméternyit mutat az előrejelzés, legalábbis déltől, majd újabb 6 milliméternyit délután 2 óráig bezárulólag. Utána felszakadozik a felhőzet, de aztán majd visszatérnek, és 5 órától újabb esős időszak jön, 2 órán keresztül nagyjából, ami tehát kb. 7 óráig fog tartani. Megint felszakadozik a felhőzet, és aztán megint visszasűrűsödik, és már több csapadék éjjel 11-től valószínű. Az első órában 11-től 1,3, aztán éjféltől már majdnem 3, majd megint nagyjából 1,5 milliméternyi valószínű, és utána hajnali 3-ra véget ér ez az időszak. Ismételten nyugalom lesz majd. Szerintem temérdek pára, úgyhogy holnap reggel harapni lehet majd a levegőt vélhetőleg. Csapadékra ezt követően, tehát holnap hajnaltól már nem kell számítani a soron következő egy hétben, az előrejelzések szerint.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Egy kis foci, a labdarúgó VB eredményeit hozom, 9 perccel fél 8 előtt és Harry Styles előtt egy picivel. Na, nézzük a legutóbbi mérkőzéseket. Hollandia, Marokkó 1-1, és ugye 11-esekkel Marokkó jutott tovább, nem kis meglepetésre. Elefántcsontpart, Norvégia 1-2, értelem szerint Norvégia továbbjutó. Aztán Franciaország, Svédország, ez egy sima meccs volt 3-0-al. Mexikó, Ecuador 2-0, továbbjutott Mexikó. És innen jön a folytatás a legjobb 32-ben, Anglia, Kongói Demokratikus Köztársaság ma este 6 órától, aztán Belgium, Szenegál 22 órától, holnap hajnali 2-kor Egyesült Államok, Bosznia, Hercegovina, végül holnap este Spanyolország, Ausztria 21 órától. Itt a legjobb 32 között még 9 mérkőzés van vissza, de hát nincs megállás, a 8-at döntők pedig már el is kezdődnek szombaton.

0: Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Kezdődnek a takarítási munkálatok a belvárosban. Csikót mentettek a tűzoltók. Jó reggelt kívánok, én Pál Patrícia vagyok. Rövid híreink következnek 7:30. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zöggenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Sikeresen mentette ki egy emésztőgödörbe esett csikót Gyugyon kedden reggel. A másfél méter mély gödörbe zuhant állatot a balatonboglári önkormányzati és a lengyeltúti önkéntes tűzoltók emelték ki, heveder és egy erőgép segítségével. A Bogi nevű csikó sértetlenül megúszta a balesetet. Megdőlt az országos abszolút melegrekord. A Hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie, ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 eurót. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be.
0: Időjárás jelentés.
5: A szerdai délelőtt még igazi kánikulát hoz, sok napsütéssel és füllett levegővel, délután azonban fordulat érkezik, és egy hideg front miatt egyre több felé pattanhatnak ki zivatarok, amelyek helyenként felhőszakadással, jégesővel és erős széllökésekkel is járhatnak. A hőmérséklet délutára 35 fok közelébe emelkedhet, miközben a magas páratartalom miatt ennél is melegebbnek érezhetjük a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Gördüljünk tova, miközben köszöntelek, szia, szeretettel, Patrícia, köszönjük a híreket, és jó munkát kívánunk neked. Jó munkát kívánok mindenkinek, aki űzi, hajtja, ugye? Ilyen már csak ez a dolog, akit a gépszíj elkap, annak tenni is kell a dolgát. Remélem a most következő munkadal meg is hozza a kedvet hozzá. Aztán közlekedési infóval folytatjuk.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi közlekedési infók. Arról szóltak, hogy a lámpák mindenhol működnek jelen pillanatban. Ugye tegnap volt egy kis bibi, de úgy látszik, hogy sikerült kiavítani. Aztán élénke. Jelen pillanatban is még élénk a forgalom, főleg a befele jövő szakaszokon. Ez például a közlekedési központ környékére és a Cseréútra is abszolút igaz. És az Euro 6x6 taxi megállapítása szerint a rolleresek és a kerékpárosok is nagy kedvel ébredtek a mai napon. Elég sokan használják a járműveket. Ne felejtjétek a Bajcsiban az útlezárást. Egyébként akik eleve nem kedvelik a szűkös útrészeket, útszakaszokat, ott most nagyon szűk. Ugye jobb oldalon korlát van, hogy a parkolók le vannak zárva, bal oldalon meg a bokrok. Szóval, ha nincs arra dolog, akkor tényleg kerüljétek, vagy ha van is arra dolog, de megkerülhető dolog, akkor inkább menjetek föl a Somsicsra, és aztán gyertek vissza lejjebb majd mondjuk a Szent Imrén. Megéri a kitérő, mert mondom, aki nem bírja ezt a szűkrészt, az inkább ne is menjen. Plusz ráadásul bármikor le is zárhatják, hogy a munkagép dolgozik. Nem egyszer láttam ott, hogy kanalas munkagép dolgozott, és hogy forgolódott, értelemszerűen nem is engedték át az autókat addig. A Bicóban is előfordul a teljes útlezárás, hogyha mondjuk a Fasorról kanyarodik valaki, könnyen szembe találhatja magát azzal, hogy ott nem lehet közlekedni, szintén dolgoznak. És megindultak ugye a nagy takarítások, seprőgépes takarítási munkálatokat végez a város üzemeltetés több városi parkoló területén, ez mindig szerdánként van, és úgy néz ki, hogy 8 órától ideiglenesen lezárják, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra megnyitják a parkolókat, de maximum fél óráról van szó, tehát nem egy tragédia. Ne vitatkozzon senki, hogy oda akarok állni, mert itt lakik, mert itt van dolog, stb. Nem. El fog menni a munkagép, és újból megnyitják. Ma a Kossuth-Lajos utcában az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon fognak majd takarítani. Aztán jövő héten egyébként a Rákóczi téren, valamint a Grófaponyi utcában, az Anna utca és a Laktanya utca közötti szakaszon. Szóval az útfelújítások, a különböző EON-os szervizgetés, javítgatás és a takarítások miatt is több helyen van forgalmi módosulás, lezárás vagy éppen felfüggesztés. Legyetek türelemmel ebben a nagy melegben, és inkább kerüljétek ezeket a szakaszokat.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Sport a folytatásban itt a Rádió Mostban, illetve egy Alok és James Arthur között zene. Kellemes napot, 8 perc múlva lesz 8 óra. Röplabda téma, elkészült a női röplabda extra liga idei 2026-27 szezonjának sorsolása. A bajnokság október 10-én fog majd elrajtolni a KHG-KNRC számára. Az alapszakasz mérkőzései február 6-ig tartanak. Az utolsó forduló valamennyi találkozóját egyébként azonos időpontban fogják megrendezni. Csapatunk hazai pályán kezd, a Fátum Nyíregyháza ellen, majd szintén itthon fogadja a feljutó VSC csapatát. Ezt követően Füreden, a Szent Benedek, majd a fővárosi TFS-e lesz az ellenfél, a bajnoki alapszakasz zárásaként pedig február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Bízunk benne, hogy mindig mindenhol a lehető legjobb eredménye. Hajrá, Kaposvár!

0: Csapjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
2: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Nyáron irány a Balaton?
7: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
6: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
7: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
8: kultkikötő.hu. A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában. Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
9: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
8: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Hazai pályán kezdi a következő szezont a KHG KNRC. Kezdődik a városban a nagy takarítás. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hallják, 8 óra van. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pár utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Nemes gesztussal búcsúztak iskolájuktól a kaposvári Gárdonyi Gézatag iskola végzős diákjai. A 8. A osztály úgy döntött, hogy a megmaradt osztálypénzt nem egymás között osztják szét, hanem a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesületnek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott. Így a megnövekedett adományt már át is adták az állatvédőknek. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-sel lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén. A társaság közlése szerint több körzetben az átlagosnál 2-3-szor több hálózati meghibásodás történik, főként a megnövekedett áramfogyasztás és a klímaberendezések fokozott használata miatt. Az E.ON ezért megerősített készenlétet rendelt el, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a nagy energia igényű eszközöket lehetőleg este vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák használatát.
0: Időjárás jelentés.
10: Szerdán még napos, füllett és rendkívül meleg időre számíthatunk. A délutáni órákra 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, majd egy közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, jégesőre és viharos széllökésekre is készülni kell.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
11: Ahó, sziasztok, remek napot kívánok, most már benne a délelőttben, 5 perccel múlott 8. Jön már is Rose és Bruno Mars igazán jól sikerült építi slágere 2024-ből, aztán Ellie Goulding hozza az újdonságát, ha netán valaki nem reggelizett, akkor pótolja. Ennek kapcsán pedig elárulom, hogy melyik az új magyar kedvenc reggeli, nem mellesleg török szerzemény. És ha már szokásaink változásáról beszélünk, akkor beszéljünk arról is, hogy bizony, a statisztika kimutatta, hogy a magyarok közel fele elrejti a valódi érzéseit. Na, hozok egy érdekes statisztikát az érzelmi állarcokról. Tartsatok velünk!

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: 4:09 lesz, 3 perc múlva. Sziasztok, és jó étvágyat mindazoknak, akik a reggelihez készülődnek. Ugye, aki már 6-kor nekiáll dolgozni, az már rég túl van rajta, legalábbis bízom benne, és remélem, mert mint tudjuk, ugye királyként kell reggelizni. Apropó reggeli, új magyar reggeli kezd meghonosodni Magyarországon. A törököktől vettük át, náluk tradicionális és rendkívül népszerű tojásos reggeli, ez a cilbír, amely már Magyarországon is egyre több bráncsozó étlapján bukkan fel. Hát elsősorban nyilván a fővárosban, de hát az ott egyszer megjelenik, és aztán apránként, ahogy népszerűvé lesz, úgy divatossá is lesz, és vidéken nálunk is megjelenik. Az egyszerű fogás története amúgy egészen az oszmán birodalomi koráig, a 15. századig nyúlik vissza, amikor a szultánok udvarában is kedvenc eledelnek számított. Az elsőre szokatlannak tűnő, de egyébként tökéletes összhangot alkotó étel alapja a foghagymás joghurt, amelyre lágy, budgyantott tojást helyeznek, végül pedig fűszeres paprikás olajjal öntik le. A krémes és gazdag ízvilágú különlegességet a recept ajánlása szerint pirított kenyérrel tálalva a legérdemesebb elfogyasztani. Így hát, ha hozzájuttok, kóstoljátok meg ti is a cilbírt.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: 10 perc múlva 8:30, sziasztok! Az imétiekben John Newman énekelt és Kylie Minogue hozza a folytatást, én pedig statisztikákkal készültem. Ugyanis készült egy felmérés, a Hedepi Online pszichoterápiás platform csináltatta, ez egy reprezentatív felmérés, amely rávilágít, hogy a magyar lakosság döbbenetesen nagy része küzd a társas magánnyal és az elszigeteltséggel a mindennapokban. A kutatás adatai szerint a magyarok közel fele egész pontosan 45%-a rendszeresen elrejti a valódi érzéseit, és egyfajta érzelmi állarcot visel a külvilág felé, hogy elkerülje a sebezhetőséget vagy a konfliktusokat. Az pedig különösen riasztó, hogy a válaszadók 38%-a számolt be arról, hogy a közvetlen környezetében, barátai vagy családja körében is mély magányt él meg, ami egyértelműen a felszínes kapcsolatok és a mély őszinte beszélgetések hiányát jelzi. A belső feszültséget pedig tovább fokozza a társadalmi bizalmatlanság, ugyanis a felmérésben résztvevők csupán 22%-a nyilatkozott úgy, hogy feltétel nélkül képes bízni a környezetében lévő emberekben. Hát, ez a fajta tartós érzelmi elfojtás és izoláció a szakemberek szerint bizony komoly kockázati tényezőt jelent, amely hosszú távon jelentősen növeli a szorongás, a kiégés és a depresszió kialakulásának esélyét. Pedig jobb benne boldognak lenni, örömtelinek lenni, nem pedig depisnek. Hát lenne, persze, ennyit feltételezgetek. Mondani könnyű, mondhatni, de talán az is segít, hogy odafigyelünk egymásra.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
2: a,
1: így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
3: Az egészségügyi dolgozókat ünneplik ma a Semmelweis napon. Csikót mentettek a tűzoltók. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Rövid híreink következnek 8:30-kor. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Sikeresen mentette ki egy emésztőgödörbe esett csikót Gyugyon kedden reggel. A másfél méter mély gödörbe zuhant állatot a balatonboglári önkormányzati és a lengyeltúti önkéntes tűzoltók emelték ki, heveder és egy erőgép segítségével. A Bogi nevű csikó sértetlenül megúszta a balesetet. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie. Ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 eurót. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be. Július 2-ától ismét tartósan vízhiányos időszak lép életbe Magyarország teljes területén. A döntést az élő környezetért felelős miniszter, a mezőgazdasági területek vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg. A rendelkezés célja, hogy a vízgazdálkodási intézkedések alkalmazkodni tudjanak a hosszantartó száraz időszakhoz.
0: Időjárás jelentés.
3: A szerdai délelőtt még igazi kánikulát hoz, sok napsütéssel és füllett levegővel, délután azonban fordulat érkezik, és egy hideg front miatt egyre több felé pattanhatnak ki zivatarok, amelyek helyenként felhőszakadással, jégesővel és erős széllökésekkel is járhatnak. A hőmérséklet délutára 35 fok közelébe emelkedhet, miközben a magas páratartalom miatt ennél is melegebbnek érezhetjük a levegőt.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Ha már szóba került a Semmelweis nap, foglalkozunk a témával mi is itt a Naprakészben. Mit is jelent Semmelweis Ignác? Nem csak a magyarok, hanem a világ életében, és ennek kapcsán maga a magyar egészségügyi szóba kerül majd.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész.
1: Túl vagyunk az esztendő felén, és a második felébe kezdtünk bele ezzel a mai nappal. Július 1-e van, ami ugye a Semmelweis nap, az egészségügy ünnepe, amelyet minden évben ezen a napon ünnepelnek hazánkban. A Magyar Egészségügy napja egyben munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Ezen a napon az ország Semmelweis Ignác születésnapjára emlékezik, miközben elismeri és méltatja a gyógyításban dolgozók áldozatos mindennapi munkáját. Semmelweis Ignác életéről és munkásságáról nagyon sok adás lehetne tele beszélni. Ő a ugye, magyar orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, akit világszerte az anyák megmentőjeként ismernek és neveznek. A Bécsi Közkórház szülészeti klinikáján dolgozva megdöbbenéssel tapasztalta annó a gyermekágyi láz okozta hatalmas halandóságot, és szigorú statisztikai elemzésekkel, valamint megfigyelésekkel rájött, hogy a betegséget maguk az orvosok és az orvostan hallgatók terjesztik, akik a boncolások után bizony fertőtlenítetlen kézzel vizsgálják a szülőnőket is. Korszakalkotó felismerése a klórmész oldatos kézmosás bevezetése volt, ami drasztikusan töredékére csökkentette a halálozási arányt, és bár felfedezését a korabeli orvos társadalom merev elutasítással és ellenségeskedéssel fogadta, egyébként ez vezetett végül tragikus sorsához és korai halálához. Antiszeptikus, azaz fertőzés ellenes eljárása alapjaiban formálta át a modern orvostudományt és a kórházi higiéniát. És hogy mennyire nagy hatású volt, hát több tízezer hazai és nemzetközi cikk foglalkozott ezzel már, valamint több tucat életrajzi könyv és monográfia is született róla. Emellett drámai élete legalább 7 jelentős játék és dokumentumfilmet, valamint számos színpadi, sőt opera művet ihletett világszerte. Úgyhogy le a kalappal, előtte óriási orvos volt, csak éppen a saját korában nem ismerték el.

0: reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Jó kis pörgős dalokon vagyunk túl a Nox, illetve Cyril slágereinek köszönhetően. Taylor Swift-tel lassítunk a folytatásban, és továbbra is nagyító alatt tartjuk a magyar egészségügyet, hiszen ma van a Magyar Egészségügy napja, a Semmelweis nap. Ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttem nektek a KSH és az OMS legfrissebb hivatalos adatait, hogy mekkora is ez az ágazat. Az orvosok száma Magyarországon jelenleg nagyjából 43 ezer aktívan praktizáló orvos. Megjegyzem, hogy ez a szám az elmúlt évtizedben folyamatosan emelkedett, de a szakorvosok és a házi orvosok területi eloszlása meglehetősen egyenetlen. Jelen pillanatban minden 222 emberre jut egy orvos. Az egészségügyi szakdolgozók száma nyilván sokkal nagyobb, ők a nővérek, ápolók, asszisztensek. A kórházi és szakellátásban dolgozók létszáma 104 ezer fő. Ez hazánkban tehát 150 ezer olyan embert jelent, aki azért és azon dolgozik, hogy mi egészségesek maradhassunk, vagy ha betegek vagyunk, mielőtt felépüljünk. Mindez 160 fekvő beteg ellátó intézményben történik, állami kórházban vagy egyetemi klinikán, egyházi és egyéb fenntartású intézményekben, amelyekben amúgy a működő kórházi ágyak száma 65 ezer nagyjából. Az alapellátást és a szakrendelőkben, vagyis a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisokat 6000, az aktív járóbeteg szakellátást pedig 400 rendelőintézet biztosítja. A magánegészségügyi intézményekről nincsen pontos adat, de több ezer ilyen rendelő van az országban. Végül a mentőkről, ugye ez az ország legnagyobb egészségügyi szervezete, nagyjából 1000 gépjárműből álló flottát üzemeltetnek, mindez 255 mentőállomásról koordinálják. És ha lehet, akkor én most mindannyiunk nevében mondok, nem csak nekik, hanem minden egészségügyi dolgozónak köszönetet a munkájáért.

0: Hello!
1: Ez volt a Naprakész. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Takarítás miatt több parkolót is lezárnak a belvárosban. Hazai pályán kezdi a következő szezont a KHG KNRC. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. A Rádió Most hírei következnek, 9 óra van. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-sel lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Megdőlt az országos abszolút melegrekord. A hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén. A társaság közlése szerint több körzetben az átlagosnál 2-3-szor több hálózati meghibásodás történik, főként a megnövekedett áramfogyasztás és a klímaberendezések fokozott használata miatt. Az E.ON ezért megerősített készenlétet rendelt el, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a nagy energiaigényű eszközöket lehetőleg este vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák használatát.
1: Időjárás jelentés.
3: Szerdán még napos, füllett és rendkívül meleg időre számíthatunk. A délutáni órákra 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, majd egy közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, jégesőre és viharos széllökésekre is készülni kell.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
4: Sziasztok! Túl vagyunk a ma reggeli napra készen, a következő szokás szerint holnap lesz júliusban is. Hiába a nyár, hiába a forróság. Minden hétköznap reggel 7 és 9 között mindig aktuális infók. És persze sok jó zene közben és azt követően is, így most is, úgyhogy a négyes fogat, David Guetta, a magyar Kuplung, igen, ők azok a bizonyos Kuplung. Robbie Williams és Liza érkeznek már is ide, 91.2 Rádió Mostra.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Igazán különleges, nyári szünetes rendezvény sorozat indul holnap a Városi Könyvtárban, a Takács Gyula Könyvtárban. Ezek a kacagó csütörtökök lesznek, vidám zenés és kézműves délelőttök a gyerekek számára. Így például minden csütörtökön 10-től 11-ig lesz valamilyen interaktív előadás, zenével, bábbal, varázslattal, 11 órától délig pedig kézműves foglalkozás. Az első a naptárban ugye a holnapi dátum, Ribizli Bohó zenés verses nyári műsora lesz majd látható, hallható. Aki pedig mondjuk mozizne egy jót, a kaposvári Kultik matiné előadásai már délelőtt a Toy Story 5 és a Marsupilami, de megtekinthető továbbá a Szürke Zóna, a Supergirl, a Birka Krimi, a Horrorra akadva, a Mandalóri és a Grogu, a Minyonok és Szörnyek, az Életem legjobb száma, a Michael, a Backrooms hátsó szobák és a Leleplezés napja című film is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, nagyon kellemes napot kívánok, és akik ma szünnapoznak, például az egészségügyi dolgozók, ők pihenjék ki magukat, de egyébként Semmelweis napon túl ma van a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja is hazánkban. Burundiban a függetlenség napja, Kanadában a Kanada napja, a Ruandában is a függetlenség napja, Kínában pedig a kommunista párt megalakulását is megünneplik, míg Surinémban a felszabadulást, Gánában pedig a köztársaság alapításának napját. Tartalmasabb ez a mai, vitathatatlan.

0: A New Order-t hallottuk itt a rádió mostban. Egy korábbi sláger, a True Face forgott 1987-ből, és amíg szólt a dal, pont azon gondolkodtam, hogy ha jól emlékszem, akkor a Penge című filmnek volt egy New Order-ös betétdala, és mikor rákerestem, akkor kiderült, hogy hát nem is egy film zenéje volt, hiszen a brit szintipop úttörőjének számító banda karrierje során már többször is ír dalt kifejezetten mozifilmekhez, emellett a legikonikusabb számaik a filmtörténet leghíresebb jeleneteiben csendültek fel, így például az Álmodj rózsaszínt, a Part, aztán a Non-Stop Party arcok filmekhez is készítettek zenét, szerepeltek az amerikai Pszichóban, a Pengében, ahogy mondtam, és a Blue Mondayben, ami nem mellesleg a világ legnagyobb példányszámban eladott 12 incses kislemeze is volt, ami tucatnyi filmben is felcsendült, a Ready Player One-tól a Gucci házon át egészen a Wonder Woman 1984-ig. Innentől jött az automatikus kérdés, hogy kerül bele egy dal egy filmbe? Az a helyzet, hogy több út van. Ott van például a kulcsfigura, a music supervisor, azaz a zenei rendező egy mozinál, amikor ő dönti el, hogy a forgatókönyv és a rendezői látásmód alapján milyen legyen a filmzenei világa, és konkrét dalokat keres jelenetekhez, ami a legfontosabb, megszerzi a jogokat hozzá. A másik út, az pedig az, amikor kifejezetten felkérnek egy bandát arra, hogy készítsen az adott filmhez egy adott zenét. Ilyen volt például a Bee Gees megbízása, mint a korszak diszkó királyainak a Szombatesti Láz című filmhez.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: Pénteken sárga barackvásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
5: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
4: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények,

0: Mények.
1: Charity Go Hit Full Hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Az egészségügyi dolgozókat ünneplik ma a Semmelweis napon. Egy egész osztály osztálypénzét felajánlotta a kutyatár számára. Jó napot kívánok, 10 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Nemes gesztussal búcsúztak iskolájuktól a kaposvári Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály úgy döntött, hogy a megmaradt osztálypénzt nem egymás között osztják szét, hanem a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesületnek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így a megnövekedett adományt már át is adták az állatvédőknek. Sikeresen mentettek ki egy emésztőgödörbe esett csikót Gyugyon kedden reggel. A másfél méter mély gödörbe zuhant állatot a balatonboglári önkormányzati és a lengyeltóti önkéntes tűzoltók emelték ki, heveder és egy erőgép segítségével. A Bogi nevű csikó sértetlenül megúszta a balesetet. Megdőlt az országos abszolút meleg rekord. A Hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Július 2-ától ismét tartósan vízhiányos időszak lép életbe Magyarország teljes területén. A döntést az élő környezetért felelős miniszter, a mezőgazdasági területek vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg. A rendelkezés célja, hogy a vízgazdálkodási intézkedések alkalmazkodni tudjanak a hosszantartó száraz időszakhoz. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie, ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 eurót. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be.
2: Időjárás jelentés.
3: A szerdai délelőtt még igazi kánikulát hoz, sok napsütéssel és füllett levegővel, délután azonban fordulat érkezik, és egy hideg front miatt egyre több felé pattanhatnak ki zivatarok, amelyek helyenként felhőszakadással, jégesővel és erős széllökésekkel is járhatnak. A hőmérséklet délutánra 35 fok közelébe emelkedhet, miközben a magas páratartalom miatt ennél is melegebbnek érezhetjük a levegőt.
2: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Halló, sziasztok! Mélyen benne a délelőttben, jó kis zenéket előkészítve, és egy kis menetrenddel várunk benneteket. Most éppen előkészítés alatt van egy tartalmas időjárás előrejelzés. Figyeljetek, megmondom, hogy meddig lesz még kánikula, meg hogy mennyi esőre kell számítani. Lesz egy rövid programajánló, és hozom a horoszkópokat is.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Hidegfront érkezik, és némi csapadék ma háromszor is kell felhősödésre, és belőlük némi csapadékra számítani. Legalábbis a leírások szerint lesz majd egy ilyen felhős időszak déltől, aztán a délután második felétől és az éjszakai óráktól, amivel átmegyünk majd a holnapi napba. De már Patricia is riogatott meg. Hát ugye ez a tapasztalat is, hogy bármikor lecsaphat egy hirtelen zivatar, de sajnos jégeső is. Sőt, ez így szokott lenni, amikor ennyire meleg van, akkor ez ellensúlyozza. Tegnap például Pécsen volt jégeső, pedig aztán senki nem kívánta, mint hogy az egy héttel ezelőtt itt, vagy kettő héttel ezelőtt itt, mert nem is tudom, itt Kaposváron se. Leül egyébként a levegő, holnap már csak 26-28 fokos maximum lesz, és majd szombaton kezd majd ismét neki bátorodni, és vasárnap éri el a 30 fokot, jövő héten pedig emelkedik majd 30 fok fölé, újfent a levegő hőmérséklete. Ha pedig még hosszabb távon nézem a fejleményeket, akkor a mai naptól kezdődően szeles időszak lesz egészen jövő héten keddig, addig pedig három hidegfront is borzolja a kedélyeket és az agyi hidegszálakat ma, pénteken és jövő kedden is. A következő csapadékzóna jövő kedden érkezik, az csak ismételten olyan lesz, hogy kedden szerdán várhatunk belőle csapadékot, onnantól kezdve pedig megint egy hetet kell várni majd, hogy újabb eső érkezzen. Viszont a hőmérsékletek az előttünk álló egy hónapban már nem haladják meg a 32-33 fokot, az előrejelzés éppen mostani állapota szerint.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Programajánló.
1: Indul a kult kikötő szezonja, úgyhogy balatoni kirócanással egybe kötve lehet élvezni a pesti színházi előadásokat a kult kikötőben, itt nálunk, akár Somogy vármegyében is. Molnár Piroska dobókat, a Hámori Gabriel, a Marjai Virág, Gyabronka József, Hajdú István, Steve, Őze Áron, Debreceni Csaba és még sokan mások. Velük indul többek között a nyár a kult kikötőben. Az első előadások három külön világba kalauzolnak július első hétvégéjén. Balatonföldváron Gyarmati Fanni naplóját, a Radnóti házaspár intim és megrendítő történetét Hámori Gabriella játsza, amely évek óta teltházzal fut a fővárosban. Ez az előadás nem csak irodalmi kuriózum, hanem mélyen emberi utazás is, egy nő hangján keresztül látjuk kibontakozni a szerelem, a veszteség és a kitartás történetét. Hámori Gabriella finom érzékeny játéka úgy idézi meg Gyarmati Fanni világát, mintha a napló lapjai elevenednének meg előttünk. Aztán Szárszóra érkezik szombat délelőtt a Mesék Süsünek premier előadása. Pompom, Gombóc Artúr, Radírpók és persze Süsü világa kell életre ebben a mesében, ahol a kissé álmodozó sárkány egy tüskével a lábában pánikba esik. A királyfi és a királylány történetekkel próbálják megnyugtatni, miközben Csukás István szerethető hősei is segítenek, hogy végül észrevétlenül húzzák ki Süsü lábából a tüskét. A vidám, szerethető világa Csiki Gergely Színház és a kult kikötő közös produkciója. Este a Rózsavölgyi Szalon Centiről Centire című vígjátéka mutatja meg, milyen nehéz és persze milyen felszabadító közel engedni magunkhoz a másikat. A két előadás között a Csukás ünnep ingyenes programjai adnak majd jó lehetőséget egy egész napos kikapcsolódáshoz. Dr. Kovács Emőke előadása, a zenés produkció, kézműves foglalkozások és persze játékos gyermekprogramok várják a családokat egész nap. Míg Balatonbogláron ugyanezen az estén, tehát szombaton az Orlai produkció teltházzal futó idén bemutatott előadása, a Csengetett Milord színpadi adaptációja lesz látható. Így akik nem jutottak jegyhez, most egy balatoni kiruccanással egybekötve élvezhetik majd ezt az előadást.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
3: Lidi.
2: Lidibe. Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
3: Lajcsi.
2: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ő volt Charlie Pucit a Rádió Mostban, aki nem sokára hazánkba látogat és a Budapest Parkban fog koncertet adni a magyar rajongóknak. Most azonban váltsunk témát és folytassuk a horoszkóppal így 9 perccel fél 11 után. Rák jegyűek, figyelem, számotokra mai nap az érzelmi megérkezésről szól, így érdemes hallgatnotok a megérzésekre, mert egy régi családi vagy magánéleti dilemma végre megoldása találhat. Az oroszlánok már érzik a közelgő születésnapjuk tízes energiáit, ami rendkívüli karizmát és vonzerőt kölcsönöz nekik, így most bármilyen tárgyaláson vagy randevún sikert arathattok. A szűzjegy szülötteinek érdemes egy kis szünetet tartaniuk ma a folyamatos tervezésben és rendszerezésben, mert hogy a csillagok szerint egy váratlan spontán találkozás teljesen új megvilágításba helyezheti a jövőt. A mérlegek életében pedig a harmónia keresése kerül ma a fókuszba, és bár a környezetükből többen is megpróbálják kibillenteni őket az egyensúlyukból, a vele született diplomáciai érzékükkel ma minden konfliktust elsimítanak majd.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A skorpiók ma mély belső átalakulást tapasztalhatnak meg, amely segít elengedni egy régóta cipelt, felesleges sérelmet vagy érzelmi terhet. A nyilasok oldhatatlan szabadság vágya és kalandvágya ma felerősödik, így ideális a nap egy utazás megtervezésére vagy egy teljesen új hobbi kipróbálására. A bakok szívós munkája és kitartása mai napon végre beérik majd, és olyan elismerést vagy anyagi visszajelzést kaphatnak, amely hosszú távra megalapozza a biztonsági érzetüket. A vízöntő kreatív és újító ötletei pedig ma nyitott fülekre találnak a környezetükben. Ráadásul egy baráti beszélgetés során olyan inspirációt kaphatnak, ami teljesen új irányt szabhat a karrierjüknek.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Téma horoszkóp harmadik egyben záró része. A halak jegyűek ma szinte úsznak az alkotói energiákban és az empátiában, ami tökéletessé teszi a napot a művészetek élvezetére vagy a szeretteik támogatására. A kosok megszokott lendülete és tüzessége magátat nem ismerve tör előre, ám érdemes óvatosnak lenniük, nehogy a nagy sietségben meggondolatlan döntést hozzanak. A bikák számára a lassítás és a földi örömök élvezete hozzá a legnagyobb boldogságot, így egy finom vacsora vagy egy kiadós pihenés most teljesen újjá varázsolja a testüket és a lelküket. Az ikrek intellektuális kíváncsisága viszont ma a csúcson pörög, és a kiváló kommunikációs készségeiknek köszönhetően olyan fontos információkhoz jutnak ma hozzá, amelyekkel könnyedén a maguk javára fordíthatnak egy függőben lévő ügyet. Ha, és ez jól hangzik. Én pedig azt kívánom, hogy minden csillagjegynek úgy alakuljanak ma a dolgaik, hogy a saját maguk javára tudják fordítani, ne csak az ikrek. E béli jó kívánságaim után viszont most köszönöm szépen a figyelmet, átadom a stafétát Szabinak, beígérem, hogy holnap reggel ismét jövök, ha csatlakoznátok hozzám, én itt leszek. Sziasztok, egy szuper szerdát kívánok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
2: Füredi út és raktár utca sarkán. Marász Plusz.
1: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron.

0: több mint 20 éve.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Júliusban takarítás miatt több kaposvári parkolót is lezárnak. Hazai pályán kezdi a szezont ősszel a KHG KNRC. Jó napot kívánok, 11 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-e lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie, ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 eurót. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be. Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén. A társaság közlése szerint több körzetben az átlagosnál 2-3-szor több hálózati meghibásodás történik, főként a megnövekedett áramfogyasztás és a klímaberendezések fokozott használata miatt. Az E.ON ezért megerősített készenlétet rendelt el, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a nagy energiaigényű eszközöket lehetőleg este vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák használatát.
1: Időjárás jelentés.
2: Szerdán még napos, füllett és rendkívül meleg időre számíthatunk. A délutáni órákra 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, majd egy közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, jégesőre és viharos széllökésekre is készülni kell.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Lost Frequencies, Elidő és az Ex-Ambassadors és a Back to You, vissza hozzád. Ez volt a dal címe, én is visszatértem hozzátok tegnap után újra 17 óráig a mai napon a mikrofonnál. Horváth Szabit halljátok innentől, és hozom a legjobb zenéket is, időjárás előrejelzést, mert várjuk már nagyon, mint a messiást, a változást. Ugye csapadékra számíthatunk majd a késő délutáni órákban, ez a jelenállás, de hamarosan részletezni fogom, hogy mit is hoz nekünk a közeli, illetve a távoli jövő időjárás szempontjából. Várom tőletek is szemeinktől az utakon a közlekedési infókat a szokásos metódus szerint, 0670 32 32 355, ez ugye a telefon, SMS és Viber számunk, amely a multifunkcionális platform, amin elérhetőek vagyunk, és segítsük egymást az utakon. Ha bármit láttok, tapasztaltok a közlekedéssel kapcsolatban, akár a városban, akár annak környékén, akkor azt juttassátok el hozzánk, hogy még gördülékenyebb legyen a közlekedés. Ezt előre is köszönöm nektek, jó munkát a dolgoztok, jó utat az utonlevőknek, kitartást ebben a nagy kánikulai forróságban, de tényleg lebegjen a szemünk előtt az, hogy jön a felfrissülés, úgyhogy hamarosan ezen is túl leszünk. A frissítő slágereket pedig hozom, Justin Timberlake érkezik már is a Can't Stop the Feeling-nel. I got

Minden nap szólnak a legjobb zenék itt a rádió, most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk, fél 12 után. Hát ránéztem az időjárás előrejelzésre, és azt látom az óránkénti lebontásban, hogy a csapadék majd a kora esti órákban fog jelenállás szerint megérkezni vételkörzetünkbe, de nyilvánvalóan ez ugye változhat még óráról órára, viszont a lehűlés az 16 óra környékén bekövetkezik, ugye addig ilyen 34-35 fokos maximum értékeket olvashatunk le a hőmérőkről, erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, és ahogy mondtam, tehát délután 4 óra környékén visszaesik 27 fokra a hőmérséklet, úgyhogy ott már ugye valószínű feltámad majd a szél is, és ennek hatására fog visszahűlni a hőmérséklet. Az éjszakai órákban számíthatunk további csapadékra vételkörzetünkben, illetve a hőmérséklet minimuma nagyjából olyan 19-20 fok környékén alakul. Holnap már távozik a csapadékzóna a térségünkből, és előre láthatóan leginkább a felhők lesznek túlsúlyban, viszont napos felhős időszakokra is lehet majd számítani holnap a kora délutáni órákban. A hőmérséklet maximuma pedig 26 fok környékén alakul. Orvos meteorológiai szempontból pedig a mai napon egy hidegfront előtt még marad ugye a hőség, füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét és légzési problémák, valamint migrén egyaránt jelentkezhet, továbbá nő az infarktus és a stroke esélye is. Itt a rádió mostan pedig a folytatásban megyünk tovább a legjobb zenékkel, közülük pedig 1993-ból hozom az AC/DC dalát. Hangerőt fel, itt a Big Gun!

volt George Ezra dala, a Shotgun itt a 91.2 rádió, moston a legjobb zenék közül, fél perccel múlt el 3:42, szépen lassan magunk mögött tudhatjuk majd a délelőtti napszakot. Ezt azért is szoktam elmondani minden műszakom alatt, mert próbálom ezzel egy kicsit tükrözni azt, hogy telik az idő, és lassan, de biztosan el fogjuk érni a munkaidő végét is. Hát ez nyilvánvalóan nézőpont kérdés, hogy kinek mit akar, de az általános tézis ugye, hogy nagyjából délután 4 óráig a legtöbb munkahelyen véget ér a munkaidő, úgyhogy ezt a pár órát is a legjobb zenékkel fogjuk kitölteni itt a Rádió Most FM 91.2-n, és persze folyamatosan várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is, például azt, hogy hol hallgatjátok rádió műsorát. Ha megírjátok nekem ezt, akkor oda címzetten repítek egy meglepetést, dalt a soron következőt, ami egészen biztos a meglepetés erejével foghatni. 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. A Linkin Park dalával adjuk a lendületet és az energiát a nap további részéhez, az Over Each Other cíművel, délben pedig érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Soványné Varga Anita lett az év köztisztviselője Kaposváron. Felborult egy sertésszállító kamion. Jó napot kívánok, dél van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposvár köztisztviselőit köszöntötte Szita Károly a kormánytisztviselők napja alkalmából. A polgármester az ünnepségen azt hangsúlyozta, a város működése elképzelhetetlen a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nélkül. Kiemelte, hogy a munkatársak a nagy hőségben is helytállnak, és nap mint nap a kaposvári ügyek gördülékeny intézésén dolgoznak. Az ünnep alkalmából az év köztisztviselője címet Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, míg Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi elismerésben részesült. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-je a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Felborult egy sertésszállító

0: Kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében, a 48-as kilométer szelvény között lévő kanyarban, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A járművön mintegy 180 állatot szállítottak, közülük sok elpusztult, a sofőrhöz mentő érkezett. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a helyi önkéntesek vonultak ki, a járművet áramtalanították, a mentést pedig a szállítmányozó cég mentesítő kamionjának érkezése segíti. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie, ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 eurót. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be. Július 1-től több a mindennapokat érintő szolgáltatás is drágult Magyarországon. A bankszámlák díjai például a legtöbb pénzintézetnél az infláció követő emelés miatt átlagosan mintegy 4,4%-kal nőttek, miközben a mobil szolgáltatók szintén egységesen 4,4%-kal emelték a lakossági és üzleti tarifákat. Mindemellett Budapesten a parkolási díjak is jelentősen emelkedtek, zónától függően 100-200 forinttal.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán még napos, füllett és rendkívül meleg időre számíthatunk. A délutáni órákra 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, majd egy közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, jégesőre és viharos széllökésekre is készülni kell.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 4 perce múlt el déli 12 óra, be is léptünk a szerda délutánba, és jó étvágyat kívánok nektek, abban az esetben, ha éppen most ebédeltek. Itt a Rádió Moston pedig indul a Siesta óra, mindjárt jön a Backstreet Boys újdonsága, a Bottle Up, előtte pedig a 90-es évek diszkó kedvencei közül hozom 1993-ból a Jam & Spoon és Plavka közös Ride in the Night-ot.

passzolnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, 2 perc elmúlt el, 4:01, és ajánlom figyelmetekbe a Takács Gyula könyvtár program sorozatát, ez a Kacagó csütörtökök című vidám zenés és kézműves délelőttök gyerekeknek minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban. 10 és 11 óra között interaktív előadással várják az érdeklődőket, zenével, bábbal és varázslattal, illetve 11 és déli 12 óra között kézműves foglalkozással. Holnap július 2-án csütörtökön pedig Ribizli Bohóc is ott lesz a helyszínen zenés verses nyári műsorral, jövő héten csütörtökön, július 9-én pedig dr. Szász János tart majd egy varázsórát a könyvtárban. Itt a Rádió Moston pedig a Siestóra Manaskin frontemberének dalával folytatódik, jön Damiano David a Zombie Ladyvel.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most. Kapos

0: Ez volt Olivia Rodrigo dala a slágerlisták éléről egyenesen a Drop Dead szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan pedig a buli hangulatról Florida és Kesha gondoskodik, ugyanis érkezik a Right Round. Azért a Siesta órában is adjuk az energiát a nap további részéhez is. Itt a Rádió Most FM 91.2-n egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom tehát ezt a dalt teljes egészében.
1: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2! Reklám!
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
1: Reklám hangzott el!

Juli Kát és a Zoe Kör közös a legjobb című kellemes hangvételű dalt hallottuk itt a Rádió Most FM 91.2-n a Sziasztórában. Fél perccel vagyunk 3:41 után, és becsekkoltak nálunk a Pizza 67 munkatársai is, akik egyébként rendszeresen hallgatnak bennünket. Hála és ezer köszönet nektek ezért. Tehát a Pizza 67 munkatársainak nagyon jó munkát kívánok, az ott tartózkodóknak pedig jó étvágyat a finomabbnál finomabb falatokhoz, úgyhogy a Pizza 67-be már is repül a folytatásban Minelli slágerehez, pedig a délután 1 órakor érkezik Patricia is a legfrissebb hírekkel, infokkal.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Save Your Tears, ez volt The Weeknd slágere itt a 91.2 rádió moston, ami zárta az órát és a Siesta órát is egyben itt az FM 91.2-n. Hamarosan Patrícia érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infókkal, azért van még jó néhány másodpercem hátra, úgyhogy hasznossá teszem magam és ajánlok egy-két dalt a következő órából. Például itt lesz majd Brand of Flowers és a Can't Deny My Love. Majd Kemmered is a Be Mine-nal. És hamarosan 1982-ből a következő órát a Casey and the Sunshine Band alanyítja majd a Give It Up. A jó kedv, a vidámság és természetesen a lendület sem hagy alább itt a 91.2 rádió moston, 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom továbbra is az egyéb jellegű üzeneteket, a közlekedési infókat is, hogy mi újság van Kaposváron és környéken az utakon, jutassátok el hozzám, ezzel is segítve egymást a közlekedésben, és gördülékenyebbé tenni a kaposvári és környékbeli közlekedést. Van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és üzenhet tek rádión Facebook oldalán keresztül is, a facebook.com/radiomost címen keresztül. A folytatásban egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig pontban délután 1 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: 91.2 Rádió Most. Reklám.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Szoboszlai Dominik édesapja volt az MCC Kaposvár legutóbbi vendége. Nagy takarítást végeznek Kaposvár belvárosában. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei 1 órakor. Teltházas volt a kaposvári MCC legutóbbi rendezvénye, ahol Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője beszélt a tehetséggondozásról és a siker hátteréről. A Dorottya házban tartott eseményen több mint 120 érdeklődő vett részt, köztük fiatal focisták és szülők is. A szakember a pódium beszélgetésen elmondta, a tehetség önmagában nem elég a kiemelkedő eredményekhez, ahhoz kitartás, szorgalom és elhivatottság is kell. Hozzátette azt is, hogy a futballnak meg kell őrizni a játék jellegét, különben a túlzott terhelés könnyen elveszi a gyerekek kedvét a sporttól. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zöggenek.

0: zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Záró konferenciával ért véget egy pályaorientációs és munkaerőpiaci felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudás Központ, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élményalapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén. A társaság közlése szerint több körzetben az átlagosnál 2-3-szor több hálózati meghibásodás történik, főként a megnövekedett áramfogyasztás és a klímaberendezések fokozott használata miatt. Az E.ON ezért megerősített készenlétet rendelt el, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a nagy energia igényű eszközöket lehetőleg este vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák használatát.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán még napos, füllett és rendkívül meleg időre számíthatunk. A délutáni órákra 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, majd egy közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, jégesőre és viharos széllökésekre is készülni kell.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

Lady Gaga adta az energiát a Dizzy's című felvételével a nap további részéhez. Itt a 91.2 rádió, most a 4:42 van, Horváth Szabi vagyok, és ajánlom a felfrissülés jegyében a Virágfürdő jövő hét szombati programját. Ez lesz majd július 11-én szombaton délután 3 órai kezdettel a Fürdőfesztivál, ahol fellép többek között a Barbelli Stúdió, a Danza de la Morese, Fehér László, a Megarox, lesz Pandasarok és még sokan mások színpadra lépnek, valamint egész nap ingyenes elektromos kisautó várja a gyermekeket. A záró program pedig egy hóparti napjaink a közelmúlt és a régen múlt legkedveltebb diszkózenével. Ez tehát jövő héten szombaton a Virágfürdőben a Fürdőfesztiválon délután 3 órai kezdettel. Itt a rádió mostan pedig egy picit visszavesszük a tempót, egy örökzött klasszikus érkezik 1990-ből, jön a Scorpions és a Wind of Change.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Pontosan 13:30 van, sokat nem változott az időjárás előrejelzés az előző állapothoz képest. 16 óra környékén jön meg a változás, akkor visszaesik a hőmérséklet 27 fokra. Utána felhősebb lesz az idő, a csapadék zóna pedig várhatóan 8-9 óra, este 8-9 óra környékén éri el majd térségünket. Akkor jelen állás szerint 30-38%-os valószínűséggel számíthatunk itt Kaposváron és környékén csapadékra, és inkább a csapadék az esti éjszakai órákra tolódott át, amikor is majd a hőmérséklet 19-20 fok környékén lesz. Holnap már távozik a csapadékzóna térségünkből, viszont a felhők itt maradnak, úgyhogy túlnyomó többségében felhős lesz az idő holnap, és 25-26 fok környékén alakul majd a hőmérséklet csúcsértéke. Pénteken már ismét visszatér a 30 fok környéki érték, szombaton visszaesik 26-ra, vasárnap ismét 30 fok, úgyhogy hullámvas utazunk egy picit a hőmérséklet szárnyain, de az éjszakai órák hőmérséklete viszont frissítő lesz, úgyhogy lehet bátran majd szellőztetni, 15-16 fok környékén alakul a minimum hőmérséklet. Az orvos meteorológiai szempont sem változott, a hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, továbbá nő az infarktus és a stroke esélye, általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is, záporok, zivatarok környezetében pedig felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Erősítsük továbbra is immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Itt a rádió mostan pedig hamarosan egy rövid ajánlót követően Dua Lipa slágere érkezik, az Illusion.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt Aini Kamozi és a Here Comes the Heartstopper 1994-ből itt a Rádió Most FM 91.2, 1 perccel múlt el 3:42, vidám délutánt kívánok nektek, a folytatásban is jönnek a legnagyobb slágerek és még kitartást a forró kánikulához, 16 óra után érkezik majd a frissítő változás, várhatóan jelenállás szerint ezt mutatja az előrejelzés. Ma július hónap első napja, július 1-je van, és a mai napon az Anna Mária és Tihamér nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Anna Mária az Anna és a Mária nevek összekapcsolása. Az Anna Mária név viselőit nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozhatja meg. Tehetséges vezetők figyelnek arra, hogy tehetségükhöz, adottságaikhoz mérten irányítsák beosztatjaikat, kedvelik a zenét és a különféle művészeti ágakat, értékelik ugyanakkor a minőséget az életben. A Tihamér pedig egy szláv magyar eredetű névjelentése csendet kedvelő, a Tihamér név komoly, felelősségteljes személyiség kialakulását segíti, a név viselői számára fontos a család és az otthon, bolondul a gyerekekért, szülőként megértő és türelmes, és bár az üzleti érzéke kiváló, általában alkalmatlan az üzleti életben való érvényesülésre, mivel nem szeret harcolni. Bármely területen sikeres lehetne, mert természete kedves, mondhatni lenyűgöző, sokan veszik körül, amit megbízható egyéniségének köszönhet. Ezt írta a nagy kalendárium az Anna Mária és Tihamér nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Anillák, a Gálok, a Ninenták, az Anabellák, az Áronok, a Detrék, a Dévaldok, az Elődök, a Tábiták, a Teobaldok, a Teobaldák, az Olivérek, a Tiboldok, az Annák, a Gyulák és még a Tivadarok is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok a következő DJ Tiesto és Carol G dallal, jön már is a Dolby Shy, délután 2 órakor pedig Patrícia tér vissza majd a legfrissebb hírekkel, infók.

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Soványné Varga Anita lett az év köztisztviselője Kaposváron. Az egészségügyben dolgozókat is ünneplik ma. Jó napot kívánok, délután 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposvár köztisztviselőit köszöntötte Szita Károly a kormánytisztviselők napja alkalmából. A polgármester az ünnepségen azt hangsúlyozta, a város működése elképzelhetetlen a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nélkül. Kiemelte, hogy a munkatársak a nagy hőségben is helytállnak, és nap mint nap a kaposvári ügyek gördülékeny intézésén dolgoznak. Az ünnep alkalmából az év köztisztviselője címet Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, míg Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi elismerésben részesült. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-je a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Betegség miatt lemondta idei nyári koncertjeit Ákos. A Kossuth-díjas énekes közösségi oldalán azt írta, tavasszal pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála, azóta sikeres műtéten esett át, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik. A következő hónapokban a gyógyulásra szeretne koncentrálni, ezért minden nyári fellépését lemondta. Közleményében a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet. Vízágyukkal frissíti a járókelőket a rendőrség a Hősök terén. A nagy melegben

0: Sokan kerestek enyhülést a vízsugarakban, miközben a hatóságok a forróság miatt meghosszabbított harmadfokú hőségriasztásra is felhívták a figyelmet, amelyet az ország egész területére július 1-ig érvénybe tartanak. A napok óta tartó extrém hőhullám miatt továbbra is fokozott óvatosságot kérnek a szakemberek.
1: Időjárás jelentés.
0: Kánikulával indul a délután is, a hőmérséklet 35 fok közelébe emelkedik, és a magas páratartalom miatt ennél melegebbnek érezhetjük a levegőt. Késő délutántól és este felé egy hideg front hozhat fordulatot, záporok és zivatarok érkezhetnek, amelyeket helyenként erős széllökések és intenzív csapadék kísér. A viharok után fokozatosan mérséklődik majd a hőség.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3:30 perccel múlt el 14 óra, itt a Rádió Moston indul egy újabb óra. Szólnak a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, és a legfrissebbek közül is, hiszen Summerék érkeznek egy vadi új dallal, ez lesz a My Body Isn't Ready, előtt azonban Marshmello és Kim Brown slágerével indulunk a 2024-es évből, ez a My Zone-it. New truck, big

Megan Trainor hozta a Still Don't Care című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, fél perccel múlt el 4:43, én Horváth Szabi vagyok. A Pet Shop Boys érkezik a folytatásban, akik a popzen egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású elektronikus duója. Maga a formáció 1981-ben alakult, tagjai Neil Tennant, ő felel az énekért és a dalszövegekért, és Chris Döv, aki pedig a billentyűkön és a zeneszerzésből vette ki a részét. Neil Tennant egyébként eredetileg zenei újságíró volt, és a brit Smash Hits magazinnál dolgozott, mielőtt főállású zenész lett. A duó neve pedig állítólag olyan barátoktól származik, akik egy állatkereskedésben, tehát Pet Shopban dolgoztak, és nekik tetszett a név különleges hangzása, ezért ezt választották. A nemzetközi áttörésüket pedig az 1985-ben újra kiadott Western Girls hozta meg, amely számos országban, köztük az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is az első helyre került. S bár főként szinti popként ismerik őket, zenéjükben még megtalálható a diszkó, a house, a klasszikus zene és persze az elektronikus tánczene hatása is. Együtt dolgoztak például Dusty Springfield-el, Liza Minnelli-vel és David Bowie-val is különböző projektekben, és több mint 4 évtizedes pályafutásuk során több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte, és a brit popzene egyik legmeghatározóbb elektronikus előadójává váltak. Nálunk pedig a folytatásban ők érkeznek, méghozzá 1999-ből hozza Pet Shop Boys a New York City Boy-t.

A slágerlistákról egyenesen Kygo, Khalid és Griffin közös dala érkezett ide az FM 91.2 rádió mostra. Ez volt a Save My Life, pontosan 2:30 van, és megint nagyobb volt az áramfogyasztás, mint a korábbi rekord. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot azonban nem ért el, de tegnap is meghaladta a hazai áramfogyasztás a 2024-es nyári rekordot, viszont a hétfőn mért abszolút nyári csúcsot, ahogy mondtam, tehát nem ért el, ez derül ki a MAVIR, Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT adataiból. A MAVIR az MTI megkeresésére ma közölte, hogy tegnap az esti csúcsidőben, a 19 óra körüli negyed órában 7352 megawatt bruttó rendszerterhelési értéket regisztráltak, ami 136 megawattal kisebb a hétfői, valaha mért legnagyobb 7488 megawattos nyári csúcsnál. Egyébként hát nem annyira volt különbség a kettő között, úgyhogy nem kellett volna sok, hogy megdőljön a rekord. Ezért van az egyébként, hogy hiába kellene letekerni a hőség miatt Paksot, az árampara miatt ugye Kapitány István felmentést adott az atomerőműnek. Itt Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt, és ugye ezért is mondják azt, hogy ilyenkor már érdemes a klímákat is 0-24-ben működtetni, mert ha azt csináljuk, hogy akkor kapcsoljuk be a klímákat, amikor hazaérünk, akkor hirtelen nagy lesz az áramfogyasztás, az áramfelvétele az eszköznek, és ez a nagy áramfelvétele bizony huzamosabb időn keresztül meg is fog maradni, viszont hogyha temperálja a hőmérsékletet a klíma, akkor sokkal kisebb fogyasztásból el tud működni egész nap. Nem mindegy, hogy felvesz a klíma 2 kW-ot jó pár órán keresztül, vagy éppen temperálva x 100 watttal elmegy. Az utóbbi gazdaságosabb. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, ezekkel hűsítünk titeket, itt a Rádió Most FM 91.2-n Lucas Graham érkezik már is a Seven Years című dallal.

Csend leszek, ez volt Ákos dala itt a Rádió Most FM 91.2-n. Én azonban nem burkolozom a csendbe, ugyanis találtam egy nagyon érdekes cikket a Totálkáron. Ott írják, hogy óriási csapás érheti Budapesten 2027. január 1-től az elektromos autók tulajdonosait, ugyanis nem csak az ingyen parkolásra vetetnek keresztet, de a nagyobb járművek esetében mélyen a zsebükbe is kell majd nyúlniuk. Az Index cikke szerint pedig azzal párhuzamosan, hogy a fővárosi közgyűlés következő évtől életbe lépő a zöld rendszámos járművek parkolását megszüntető rendelet új díjszabás is érkezik, amely pedig kimondja, hogy a nagy tömegű személyautók után dupla parkolási díjat kell fizetni. És ugyan a szabály külön kezeli a belső égésű motorral szerelt és a tisztán elektromos hajtású járműveket, a különbség mindössze annyi, hogy az előbbieknél 1800 kg, az utóbbiaknál pedig 2000 kg felett kell majd a magasabb díjszabással számolni. Fontos, hogy ez esetben nem a megengedett legnagyobb össztömeg, hanem az autó saját a forgalmi engedélyben feltüntetett tömege számít. Mint arról a Total Car már több ízben egyébként beszámolt, július 1-től eleve új időszámítás kezdődött a fővárosi parkolásban, és amellett, hogy nyugdíjazták a parkoló automatákat, 4 év után a várakozási díjak is érezhető 33-50%-os mértékben emelkedtek. Az újonnan bevezetett 300 forintos D-zóna, a 400 forintos C-zóna, a 600 forintos B-zóna és a 800 forintos A-zóna díjak értelmében a 2027-től alkalmazott óradíjak 600, 800, 1200, de akár 1600 forintra is katapultálhatnak. A portál pedig kiszámolta, hogy ez azt jelenteni, hogy a közlekedők akár a napi bevételüket parkolásra költetik, az A-zónában egy 8 órás parkolás akár 12.800 forintba is kerülhet, vagyis egy 2 tonna feletti elektromos jármű esetében 12.800 forinttal többe, mint most. A szakértők szerint azért aggályos a készülőfélben lévő szabályozás, mert így abban a városi környezetben lassulhat a villanyautók terjedése, ahol a károsanyag kibocsátás csökkentése szempontjából a legnagyobb pozitív vonzata lehetne. Minden esetre bárhogyan is alakul, mi be fogunk róla számolni itt a 91.2 Rádió Moston, hiszen ugye innen Kaposváron is jó néhányan jártok, járunk Pestre, úgyhogy minket is érint a dolog, nem csak a Pesten lakókat. Itt az FM 91.2 Rádió Moston pedig megyünk tovább Cyndi Lauper klasszikusával, 1989-ből játszom az I Draw a Night-ot, délután 3 órakor pedig jön Patricia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
8: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
7: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Sikeresen zárult egy pályaorientációs projekt Kaposváron. Idén is a Vöröskereszt önkéntesei vigyáznak a strandolókra a déli parton. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 óra van. Záró konferenciával ért véget egy pályaorientációs és munkaerőpiaci felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudásközpont, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élmény alapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Júliustól ismét szolgálatba állnak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig 7 település 10 strandján segíti a nyaralókat és a fürdőzőket. Az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőszolgálatot is. A Magyar Vöröskereszt 2007 óta működteti a szolgálatot, amely minden nyáron több ezer esetben nyújt ingyenes segítséget a déli parton. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Megdőlt az országos abszolút melegrekord. A Hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Megnyílt a budapesti Biodóm városi oázis, amely szerdától várja a látogatókat a fővárosi állat- és növénykert terület.

0: területén. Az új egész évben látogatható bemutatótérben trópusi és szubtrópusi növények, különleges állatfajok, vízesés és őslényeket idéző látványelemek is helyet kaptak. A biodóm közösségi térként is működik, célja pedig, hogy közelebb hozza a természetet és a biodiverzitás fontosságát a látogatókhoz. Az építkezés még 2018-ban kezdődött, a létesítmény pedig több éves csúszás után most nyitotta meg állandó kiállítását.
1: Időjárás jelentés.
0: Kánikulával indul a délután is, a hőmérséklet 35 fok közelébe emelkedik, és a magas páratartalom miatt ennél melegebbnek érezhetjük a levegőt. Késő délutántól és este felé egy hideg front hozhat fordulatot, záporok és zivatarok érkezhetnek, amelyeket helyenként erős széllökések és intenzív csapadék kísér. A viharok után fokozatosan mérséklődik majd a hőség.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 4 perccel múlt el délután, 3 óra indul egy újabb óra itt a Rádió Moston, és szólnak a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Mindjárt hozom Horváth Tamás újdonságát, a 100-szor szép címűt, előtte pedig Mabel dalával indulunk, és már is jön a Let Them Know.

Krisztina Aguilera és Lil Kim közösét hallottuk a Can't Hold Us Down-t itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 2 perccel múlt el 4:45, én Horváth Szabi vagyok. A nyári hőség pedig nem csak minket embereket, hanem bizony ugye a kutyákat is komolyan megviseli. Egyes fajták azonban jóval nehezebben alkalmazkodnak a magasabb hőmérséklethez, ezért a kánikulában fokozott figyelemre van szükségük. Magyarországon jelenleg is rendkívüli hőség miatt van érvényben figyelmeztetés, ilyen időben különösen fontos, hogy a kutyák mindig árnyékos, hűvös helyen pihenhessenek, elegendő friss ivóvíz álljon rendelkezésükre, a hosszabb sétákat pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsék a gazdik. Egyes fajták számára ugyanis már a rövidebb hőségnek való kitettség is veszélyes lehet. Ilyen például az alaszkai malamut, ugye mivel évszázadokon át azért tenyésztették őket, hogy a fagyos sarkvidéki tundrán szálokat húzzanak, dús vastag bundájuk a hideg elleni védekezésre specializálódott, a magasabb hőmérsékletben a sűrű bunda miatt nehezebben tudják lehűteni a testüket. Ide sorolandó a japán akita is, a fajta ugye a japán hegyvidéki eredete miatt rendelkezik olyan tömör kettős rétegű szőrzettel, amely kiváló hőszigetelést biztosít a hideg ellen. A nyári melegben azonban ez a sűrű bunda inkább átok, mint áldás, itt számukra a hűvös, árnyékos hely biztosítása elengedhetetlen. A sort folytatja a francia bulldog, a rövidórú fajták közé tartozik a kutyus, ami azt jelenti, hogy a légutaik felépítése miatt nehezebben lélegeznek, és mivel a kutyák elsősorban liegéssel hűtik magukat, a francia bulldogoknál ez a folyamat nem elég hatékony, így könnyen túlhevülhetnek. A mopszok is ebbe a családba tartoznak, ugye a szőrzetük nem tartozik a legvastagabbak közé, lapos arcuk, rövidóruk és szűk légutaik jelentősen nehezítik a légzést, ez pedig társul a hízásra való hajlamuk, ami tovább növeli a hőguta kockázatát a melegebb napon. Aztán a chow-chow is ide tartozik, ez a fajta masszív testfelépítése és rendkívül sűrű dús szőrzete miatt nem a forró éghajlatra termett, a rendszeres ápolás és fésülés, amivel az elhalt aj szőrzetet eltávolítják, valamelyest könnyített a közérzetükön, de a nagy melegben a lakáson belüli tartózkodás javasolt. Aztán itt van még az angol bulldog is, ahogy a többi rövidórú fajta, úgy az angol bulldog is nehezen tudja kompenzálni a magas hőmérsékletet, a szűkebb légutak miatt a nagy melegben a fizikai megterhelés akár végzetes is lehet számukra, a kánikula idején a mozgást a minimumra kell csökkenteni náluk. Aztán jön a sorban a boxer, az energikus és mozgékony boxer hajlamos ugye elfeledkezni a saját határairól, miközben vidáman rohangál a napon, és mivel ez is rövidórú fajta, a fokozott aktivitás a melegben gyorsan túlhevüléshez vezet, ezért a gazdinak közbe kell lépnie és pihenőt kell tartania. Aztán a sort a Boston Terrierrel zárjuk, ennek a fajtának a hőtűrését különösen befolyásolja a szőrzet színe, a bundája túlnyomó részt fekete, az még több napsugárzást nyelhet el, ami tovább fokozhatja a felmelegedést, ezért esetükben kiemelten fontos a jól szellőző 27-28 fokos környezet biztosítása. Úgyhogy csak óvatosan. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább Rosie dalával, jön a Messi.

0: Ez volt Regard és Ray közös a titkok, tehát a Secrets itt a 91.2 rádió moston, hamarosan pedig Doja Cat érkezik hozzánk és hozza Jill Stipe-ot. Teljes egészében játszom a dalt egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
3: a,
2: így?
3: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az? A-
2: Igen.
3: Audi.
2: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
3: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
2: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
3: Aha.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
1: Reklám hangzott el. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió most.

Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 3/4-4 előtt, és tekerjük egy kicsit előre az időkerekét programok szempontjából. Ajánlom figyelmetekbe az Ecsenyi falunapot, ami július 25-én szombaton lesz. Majd délután 2 órakor indul a programsorozat megnyitóval, 14:15-kor lép színpadra az Ametiszt TS-e, utána 3 órakor kezd a Groove House együttes, délután 4 órakor érkezik majd a Hajdina Egyesület műsora, 17 órától Meggyes Csaba énekel majd, este 6 órától pedig a Rocké lesz a főszerep, hiszen fellép a Rider csapat, este 7 órától pedig Tóth Tünde műsora szórakoztatja majd a Nagy Érdeműt, utána pedig a Haba Tortán este 8 órától induló bál lesz majd Orbán Zoltánnal, de egész nap lesz majd arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, illetve lángos és többféle készétel várja majd a látogatókat. A helyszín pedig az Ecsenyi Községház, tehát még egyszer az időpont, július 25-e szombat, Ecseny falunap. Itt a Rádió Moston pedig egy igazi klasszikussal megyünk tovább, 1987-ből jön Belinda Carlisle és a Heaven is a Place on Earth.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Júliusban több belvárosi parkolót is lezárnak takarítás miatt. Hazai pályán kezdi a következő szezont a KHG-KNRC. Jó napot kívánok, délután 4 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kaposvár köztisztviselőit köszöntötte Szita Károly a kormánytisztviselők napja alkalmából. A polgármester az ünnepségen azt hangsúlyozta, a város működése elképzelhetetlen a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nélkül. Kiemelte, hogy a munkatársak a nagy hőségben is helytállnak, és nap mint nap a kaposvári ügyek gördülékeny intézésén dolgoznak. Az ünnep alkalmából az év köztisztviselője címet Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, míg Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi elismerésben részesült. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zöggenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG-KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-sel lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Kaposvári sikerek születtek a kolozsvári úti

0: 15-ös nemzetközi birkózó versenyen. A magyar válogatott tagjaként induló Kasis sportolója, Táncos Lénárd a kötött fogású 85 kg-osok között aranyérmet szerzett, míg az Európa bajnoki bronzérmes Koleszár Ármin a 68 kg-os szabadfogású mezőnyben ezüstéremmel zárt. A fiatalok értékes nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagodtak a rangos viadalon. Július 2-ától ismét tartósan vízhiányos időszak lép életbe Magyarország teljes területén. A döntést az élő környezetért felelős miniszter, a mezőgazdasági területek vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg. A rendelkezés célja, hogy a vízgazdálkodási intézkedések alkalmazkodni tudjanak a hosszantartó száraz időszakhoz.
1: Időjárás jelentés.
0: A délutáni órákban még kitart a füllett nyári meleg, 34-35 fok körüli csúcsokkal. A nap második felében azonban nyugat felől egy hideg front érkezik, amelynek hatására helyenként heves viharok is előfordulhatnak felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 5 perccel múlt el 16 óra, további szép napot kívánok nektek, utolsó közös óránk indul, de hozom a jó zenékel Jelly Roll újdonságát, például a Hands Up címűt, előtte pedig startolunk már is Olivia Rodrigo dalával, ez a Get Him Back.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

My Life It's Going On, ez volt Burak Hitor és Cecilia Krull dala itt a 91.2 Rádió Moston, a folytatásban pedig lássuk, hogy a fontosabb devizáink napi középár folyamai hogyan alakultak a mai napon. Az angol font erősödött a forinttal szemben, és 41%-os emelkedéssel a mai napon 413 forint 98 filléren áll. Az euró is erősödött a forinttal szemben, és 32%-os emelkedéssel a mai napon 356 forint 17 fillérbe kerül. A svájci frank is erősödött a forinttal szemben, és 25%-os emelkedéssel az MNB a mai napon 385 forint 91 filléren jegyzi. Az amerikai dollár is erősödött a forinttal szemben, és 29%-os emelkedéssel 312 forint 51 filléren áll a mai napon. Itt a rádió Moston pedig egy hazai slágerrel megyünk tovább, jön a Solveig és Maskalkó Dávid közös Valaki mondta. Dang.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Három településen, négy turnusban szervez tábort az idén a Somogyi Vörös Kereszt. A fiatalok élménydús foglalkozásait önkéntesek segítik. A szőlőültetvények tulajdonosainak kötelező védekezniük az aranyszínű sárgaság ellen, aki ezt elmulasztja, súlyos bírságra számíthat. 150 éves lett idén a siófoki férfi dalkör Egylet, a jubileumot a napokban egy székelyföldi kórus vendégfellépése tette emlékezetesebbé. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.

0: Francia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el.
2: Itt a rádió mostan pedig a slágerlisták éléről egy perccel fél öt után Harry Styles hozza az American Girls című dalát, utána pedig elektronikázunk egy picit. 2020-ból Purple Disco Machine és a Sofyan the Giant érkezik a Hypnotize-zal, és ha éppen most autóban ültök és közlekedtek, akkor jó utat kívánok nektek, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon, hiszen ez már a drive time, tehát erősödött a városban és környékén is az utakon a forgalom.

Robin Schulz és Erika Szirola hozta Speechless című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, fél perccel vagyunk 3:45 előtt, számomra pedig eljött a búcsú ideje, a következő felvételekkel kívánok nektek további szép napot, kellemes szerdát, találkozunk majd egy hét múlva kedden 11 órakor, akkor érkezem vissza a Rádió Most mikrofonja mögé, de köszönöm a kitartó figyelmeteket, 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, a jó zenéket itt hagyom nektek, azok jönnek, ami a csövön kifér, illetve Patrícia is érkezik óránként a legfrissebb hírekkel, infókkal. A folytatásban Dua Lipa felvétele jön a Training Season, utána Phil Collins is beköszön hozzánk a Can't Stop Loving You című dalával. További szép napot kívánok nektek, mindenkinek minden jót, találkozunk legközelebb a viszonthallásra, sziasztok!

0: borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
1: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
1: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
6: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Szoboszlai Dominik édesapja volt az MCC Kaposvár legutóbbi vendége. Sikeresen zárult egy pályaorientációs projekt Kaposváron. Jó napot kívánok, délután 5 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Teltházas volt a kaposvári MCC legutóbbi rendezvénye, ahol Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője beszélt a tehetséggondozásról és a siker hátteréről. A Dorottya házban tartott eseményen több mint 120 érdeklődő vett részt, köztük fiatal focisták és szülők is. A szakember a pódium beszélgetésen elmondta, a tehetség önmagában nem elég a kiemelkedő eredményekhez, ahhoz kitartás, szorgalom és elhivatottság is kell. Hozzátette azt is, hogy a futballnak meg kell őrizni a játék jellegét, különben a túlzott terhelés könnyen elveszi a gyerekek kedvét a sporttól. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Záró konferenciával ért véget egy pályaorientációs és munkaerőpiaci felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudás Központ, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élmény alapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie. Ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 eurót. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be. Betegség miatt lemondta idei nyári koncertjeit Ákos. A Kossuth-díjas énekes közösségi oldalán azt írta, tavasszal pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála, azóta sikeres műtéten esett át, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik. A következő hónapokban a gyógyulásra szeretne koncentrálni, ezért minden nyári fellépését lemondta. Közleményében a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet.

0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni órákban még kitart a füllett nyári meleg, 34-35 fok körüli csúcsokkal. A nap második felében azonban nyugat felől egy hideg front érkezik, amelynek hatására helyenként heves viharok is előfordulhatnak felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. július 1-e, szerda este 6 óra van. A Rádió Most helyi hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A köztisztviselőket köszöntötték a Városházán. Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a kaposvári polgármesteri hivatal szociális irodájának vezetője lett az év köztisztviselője. Az elismerést a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából rendezett ünnepségen vehette át, miután kollégái neki ítélték a díjat. Az eseményen további kitüntetéseket is átadtak. Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi címet kapott. Az ünnepségen Szita Károly polgármester is megköszönte a hivatal munkatársainak a városért végzett elkötelezett munkájukat. Mától fizetni kell az építési törmelék leadásáért. Július 1-től változik az építési bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági hulladékudvarokban, így Kaposváron is. A törmeléket ezentúl egységesen bruttó 36 forint per kilogramm díj ellenében lehet leadni, kizárólag lakossági ügyfelek számára, személyazonosító okmányok bemutatásával. A KHG arról tájékoztatta rádiónkat, hogy a hulladékudvar mellett az inert hulladékkezelő telepen is van lehetőség a bontási törmelék elhelyezésére, ott kedvezőbb 31 forint per kilogrammos áron. A díj bevezetését az indokolja, hogy a korábbi lakossági rendszerrel kapcsolatban visszaéléseket tapasztaltak, amelyek veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát. Szoboszlai Dominik édesapja mesélt a focista karrierről a fiataloknak. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a kaposvári MCC-ben a Szoboszlai Sztori Székesfehérvárról a Premier League-be című pódiumbeszélgetést, ahol több mint 120 érdeklődő, fiatal focisták, szülők és szurkolók hallgatták Szoboszlai Zsoltot, Szoboszlai Dominik édesapját és egykori edzőjét. A Dorottya házban tartott est középpontjában a tehetséggondozás, a kitartás és a tudatos építkezés állt. A szakember azt hangsúlyozta, hogy a sikerhez a tehetség önmagában nem elég, azt kemény munka és elhivatottság kell, hogy kísérje. Szó esett arról is, hogy a futballnak mindenek előtt játéknak kell maradnia, különben a túlzott terhelés könnyen elveheti a gyerekek örömét a sporttól, miközben a beszélgetés inspiráló példákon keresztül mutatta be, milyen út vezethet a fiatal tehetségektől a nemzetközi élvonalig. Sikeresen zárult a kaposvári projekt. Ünnepélyes zárókonferenciával ért véget a Korlátok helyett hidak élményalapú pályaorientáció és munkaerőpiaci ismeretek sajátos nevelési igényű fiatalok számára című projekt, amely közel fél éven át segítette a diákok pályaorientációját és munkaerőpiaci felkészítését. A program a Teljes Értékű Életért Alapítvány, a Kaposvári Szakképzési Centrum, a Digitális Tudásközpont és az SMV Durácki Egymi együttműködésében valósult meg, több szakmai és civil partner támogatásával. A résztvevők a záróeseményen összegyűjtötték az elmúlt időszak tapasztalatait, kiemelve, hogy az élményalapú foglalkozások és a gyakorlati betekintések segítettek a fiataloknak reálisabb képet kapni a továbbtanulási és munka lehetőségeikről. Felborult egy sertésszállító kamion. Súlyos baleset történt a 66-os főúton Szent Balázs közelében, ahol egy sertéseket szállító kamion borult fel. A jármű az oldalára dőlt, a sofőr nem sérült meg, azonban az állatok közül több elpusztult, és pontos számuk egyelőre még nem ismert. A mentés órákig tartott, az élő sertések kimentése és átterelése, egy mentesítő járműre pedig lassan haladt, mivel az állatok sokkos állapotba kerültek. A helyszínen a kaposvári és szentbalázsi tűzoltók, önkéntes egységek, valamint állatorvosok és a húsipar munkatársa is részt vettek a mentésben. Színházi nevelési programsorozat indult iskolásoknak. A drogellenes küzdelem világnapjához kapcsolódva egy különleges előadást tart

0: tartottak a Csiky Gergely Színházban. A Fekete Lyuk című színházi nevelési program díszelőadását a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói dolgozták fel. A darab a közönség aktív bevonásával boncolgatta a drogprevenció témáját, miközben a szerhasználat egészségügyi, jogi és társadalmi következményeire, valamint a felelős döntéshozatal fontosságára hívta fel a figyelmet. A bemutatót ünnepélyes megnyitó előzte meg, ahol több szakmai és rendészeti vezető is köszöntötte a résztvevőket. A program célja, hogy a fiatalok valós helyzeteken keresztül lássák a kockázatokat, és tudatosabb döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban. Idén is önkéntes első segélynyújtók vigyáznak a fürdőzőkre. Újra megkezdi nyári szolgálatát a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a déli part strandjain. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között 7 település 10 strandján vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A szakemberek a kisebb sérülések ellátásától egészen az életmentő beavatkozásokig nyújtanak segítséget, szükség esetén pedig a mentőszolgálatot is riasztják. A szolgálat immár csaknem 2 évtizede segíti a balatoni nyári szezon biztonságát. Krónikánk végén pedig következik 2 helyi kötődésű sporthír. Hazai pályán kezdi a következő szezont a KHG-KNRC. Október 10-én indul a 2026-2027-es röplabda idény. Az Extraliga nyitóforduló rangadóján a bajnoki ezüstérmes KNRC Kaposvár hazai pályán fogadja a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházát. A címvédő Vasas Óbuda a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen kezdi a szezont. Az első fordulóban még a Békés Csaba TFS-e és az UTE MÁV előre mérkőzést is megrendezik, míg az újonc Veszprém szabadnapos lesz. Az alapszakasz február elejéig tart, a bajnokság pedig várhatóan május elején zárul. Ismét élen a kaposvári birkózók. Újabb nemzetközi sikereket értek el a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatal birkózói. A magyar válogatott tagjaként a kolozsvári U15-ös nemzetközi versenyen Táncos Lénárd a kötött fogású 85 kg-os súlycsoportban 2 magabiztos győzelemmel aranyérmet szerzett. Az európai bajnok bronzérmes Kolesár Ármin 68 kg-os szabadfogású mezőnyben több erős nemzetközi ellenfelet legyőzve ezüstérmes lett. A kasi sportolói az érmek mellett értékes versenyrutinnal is gazdagodtak, amely a következő világversenyeken és az őszi diákolimpián is hasznukra válhat.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Az este folyamán is többfelé valószínű zápor vagy heves zivatar, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. Késő estére végre kellemes 26-29 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudásközpont, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élmény alapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Júliustól ismét szolgálatba állnak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig 7 település 10 strandján segíti a nyaralókat és a fürdőzőket. Az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőszolgálatot is. A Magyar Vöröskereszt 2007 óta működteti a szolgálatot, amely minden nyáron több ezer esetben nyújt ingyenes segítséget a déli parton. Kaposvári sikerek születtek a kolozsvári U15-ös nemzetközi birkózó versenyen. A magyar válogatott tagjaként induló kasi sportolója, Táncos Lénárd a kötött fogású 85 kg-osok között aranyérmet szerzett, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Koleszár Ármin a 68 kg-os szabadfogású mezőnyben ezüstéremmel zárt. A fiatalok értékes nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagodtak a rangos viadalon. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie. Ha viszont valaki 3 különböző pólót vesz, akkor 3 euró. A fizetendő vám a webshopok áraiba épül be. Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén. A társaság közlése szerint több körzetben az átlagosnál 2-3-szor több hálózati meghibásodás történik, főként a megnövekedett áramfogyasztás és a klímaberendezések fokozott használata miatt. Az E.ON ezért megerősített készenlétet rendelt el, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a nagy energia igényű eszközöket lehetőleg este vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák használatát.
1: Időjárás jelentés.
0: Az este folyamán is többfelé valószínű zápor vagy heves zivatar, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. Késő estére végre kellemes 26-29 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Hey!

0: Látnád, amit én.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposvár köztisztviselőit köszöntötte Szita Károly a kormánytisztviselők napja alkalmából. A polgármester az ünnepségen azt hangsúlyozta, a város működése elképzelhetetlen a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nélkül. Kiemelte, hogy a munkatársak a nagy hőségben is helytállnak, és nap mint nap a kaposvári ügyek gördülékeny intézésén dolgoznak. Az ünnep alkalmából az év köztisztviselője címet Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, míg Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi elismerésben részesült. Teltházas volt a kaposvári MCC legutóbbi rendezvénye, ahol Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője beszélt a tehetséggondozásról és a siker hátteréről. A Dorottya házban tartott eseményen több mint 120 érdeklődő vett részt, köztük fiatal focisták és szülők is. A szakember a pódium beszélgetésen elmondta, a tehetség önmagában nem elég a kiemelkedő eredményekhez, ahhoz kitartás, szorgalom és elhivatottság is kell. Hozzátette azt is, hogy a futballnak meg kell őrizni a játék jellegét, különben a túlzott terhelés könnyen elveszi a gyerekek kedvét a sporttól. Felborult egy sertésszállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében, a 48-as kilométer szelvény között lévő kanyarban, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A járművön mintegy 180 állatot szállítottak, közülük sok elpusztult, a sofőrhöz mentő érkezett. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a helyi önkéntesek vonultak ki, a járművet áramtalanították, a mentést pedig a szállítmányozó cég mentesítő kamionjának érkezése segíti. Megdőlt az országos abszolút melegrekord. A Hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. Július 2-ától ismét tartósan vízhiányos időszak lép életbe Magyarország teljes területén. A döntést az élő környezetért felelős miniszter, a mezőgazdasági területek vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg. A rendelkezés célja, hogy a vízgazdálkodási intézkedések alkalmazkodni tudjanak a hosszantartó száraz időszakhoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Az este folyamán is többfelé valószínű zápor vagy heves zivatar, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. Késő estére végre kellemes 26-29 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: What we're saying is not protesting.

0: 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Mától fizetni kell az építési törmelék leadásáért. Július 1-től változik az építési bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági hulladékudvarokban, így Kaposváron is. A törmeléket ezentúl egységesen bruttó 36 forint per kilogramm díj ellenében lehet leadni, kizárólag lakossági ügyfelek számára, személyazonosító okmányok bemutatásával. A KHG arról tájékoztatta rádiónkat, hogy a hulladékudvar mellett az inert hulladékkezelő telepen is van lehetőség a bontási törmelék elhelyezésére, ott kedvezőbb 31 forint per kilogrammos áron. A díj bevezetését az indokolja, hogy a korábbi lakossági rendszerrel kapcsolatban visszaéléseket tapasztaltak, amelyek veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát. Felborult egy sertésszállító kamion. Súlyos baleset történt a 66-os főúton Szent Balázs közelében, ahol egy sertéseket szállító kamion borult fel. A jármű az oldalára dőlt, a sofőr nem sérült meg, azonban az állatok közül több elpusztult, és pontos számuk egyelőre még nem ismert. A mentés órákig tartott, az élő sertések kimentése és átterelése, egy mentesítő járműre pedig lassan haladt, mivel az állatok sokkos állapotba kerültek. A helyszínen a kaposvári és szentbalázsi tűzoltók, önkéntes egységek, valamint állatorvosok és a húsipar munkatársai is részt vettek a mentésben. Színházi nevelési programsorozat indult iskolásoknak. A drogellenes küzdelem világnapjához kapcsolódva egy különleges előadást tartottak a Csiky Gergely Színházban. A Fekete lyuk című színházi nevelési program díszelőadását a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói dolgozták fel. A darab a közönség aktív bevonásával boncolgatta a drogprevenció témáját, miközben a szerhasználat egészségügyi, jogi és társadalmi következményeire, valamint a felelős döntéshozatal fontosságára hívta fel a figyelmet. A bemutatót ünnepélyes megnyitó előzte meg, ahol több szakmai és rendészeti vezető is köszöntötte a résztvevőket. A program célja, hogy a fiatalok valós helyzeteken keresztül lássák a kockázatokat, és tudatosabb döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban. Idén is önkéntes elsősegélynyújtók vigyáznak a fürdőzőkre. Újra megkezdi nyári szolgálatát a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a déli part strandjain. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között 7 település 10 strandján vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A szakemberek a kisebb sérülések ellátásától egészen az életmentő beavatkozásokig nyújtanak segítséget, szükség esetén pedig a mentőszolgálatot is riasztják. A szolgálat immár csak nem 2 évtizede segíti a balatoni nyári szezon biztonságát. A köztisztviselőket köszöntötték a Városházán. Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a kaposvári polgármesteri hivatal szociális irodájának vezetője lett az év köztisztviselője. Az elismerést a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából rendezett ünnepségen vehette át, miután kollégái neki ítélték a díjat. Az eseményen további kitüntetéseket is átadtak. Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi címet kapott. Az ünnepségen Szita Károly polgármester is megköszönte a hivatal munkatársainak a városért végzett elkötelezett munkájukat. Ismét élen a kaposvári birkózók. Újabb nemzetközi sikereket értek el a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatal birkózói. A magyar válogatott tagjaként a kolozsvári U15-ös nemzetközi versenyen Táncos Lénárd a kötött fogású 85 kg-os súlycsoportban 2 magabiztos győzelemmel aranyérmet szerzett. Az európai bajnok bronzérmes Kolesár Ármin 68 kg-os szabadfogású mezőnyben több erős nemzetközi ellenfelet legyőzve ezüstérmes lett. A kasi sportolói az érmek mellett értékes versenyrutinnal is gazdagodtak, amely a következő világversenyeken és az őszi diákolimpián is hasznukra válhat. Sikeresen zárult a kaposvári projekt. Ünnepélyes zárókonferenciával ért véget a Korlátok helyett hidak élményalapú pályaorientáció és munkaerőpiaci ismeretek sajátos nevelési igényű fiatalok számára című projekt, amely közel fél éven át segítette a diákok pályaorientációját és munkaerőpiaci felkészítését. A program

0: teljes értékű életért alapítvány, a Kaposvári Szakképzési Centrum, a Digitális Tudásközpont és az SMV Duráczki Egymi együttműködésében valósult meg, több szakmai és civil partner támogatásával. A résztvevők a záróeseményen összegyűjtötték az elmúlt időszak tapasztalatait, kiemelve, hogy az élményalapú foglalkozások és a gyakorlati betekintések segítettek a fiataloknak reálisabb képet kapni a továbbtanulási és munka lehetőségeikről. Szoboszlai Dominik édesapja mesélt a focista karrierről a fiataloknak. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Kaposvári MCC-ben a Szoboszlai Sztori Székesfehérvárról a Premier League-be című pódiumbeszélgetést, ahol több mint 120 érdeklődő, fiatal focisták, szülők és szurkolók hallgatták Szoboszlai Zsoltot, Szoboszlai Dominik édesapját és egykori edzőjét. A Dorottya házban tartott est középpontjában a tehetséggondozás, a kitartás és a tudatos építkezés állt. A szakember azt hangsúlyozta, hogy a sikerhez a tehetség önmagában nem elég, azt kemény munka és elhivatottság kell, hogy kísérje. Szó esett arról is, hogy a futballnak mindenekelőtt játéknak kell maradnia, különben a túlzott terhelés könnyen elveheti a gyerekek örömét a sporttól, miközben a beszélgetés inspiráló példákon keresztül mutatta be, milyen út vezethet a fiatal tehetségektől a nemzetközi élvonalig. Hazai pályán kezdi a következő szezont a KHG-KNRC. Október 10-én indul a 2026-2027-es röplabda idény. Az Extraliga nyitóforduló rangadóján a bajnoki ezüstérmes KNRC Kaposvár hazai pályán fogadja a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházát. A címvédő Vasas Óbuda a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen kezdi a szezont. Az első fordulóban még a Békés Csaba TFS-e és az UTE-MÁV előremérkőzést is megrendezik, míg az újonc Veszprém szabadnapos lesz. Az alapszakasz február elejéig tart, a bajnokság pedig várhatóan május elején zárul.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az este folyamán is többfelé valószínű zápor vagy heves zivatar, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. Késő estére végre kellemes 26-29 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: A szívem nekem életem, odaadtam érted. A csillagokig mentem, míg az eget nézted. Mindig jót akartam, és hogy te is éld meg.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zöggenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG-KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-sel lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Sikeresen mentette ki egy emésztőgödörbe esett csikót Gyugyon kedden reggel. A másfél méter mély gödörbe zuhant állatot a Balatonból.

0: 4,4%-kal emelték a lakossági és üzleti tarifákat. Mindemellett Budapesten a parkolási díjak is jelentősen emelkedtek, zónától függően 100-200 forinttal. Megnyílt a budapesti Biodóm városi oázis, amely szerdától várja a látogatókat a fővárosi állat- és növénykert területén. Az új egész évben látogatható bemutatótérben trópusi és szubtrópusi növények, különleges állatfajok, vízesés és őslényeket idéző látványelemek is helyet kaptak. A Biodóm közösségi térként is működik, célja pedig, hogy közelebb hozza a természetet és a biodiverzitás fontosságát a látogatókhoz. Az építkezés még 2018-ban kezdődött, a létesítmény pedig több éves csúszás után most nyitotta meg állandó kiállítását.
1: Időjárás jelentés.
0: Az este folyamán is többfelé valószínű zápor vagy heves zivatar, az északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. Késő estére végre kellemes 26-29 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

kincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érinti.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nemes gesztussal búcsúztak iskolájuktól a kaposvári Gárdonyi Géza tagiskola végzős diákjai. A 8. A osztály úgy döntött, hogy a megmaradt osztálypénzt nem egymás között osztják szét, hanem a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesületnek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így a megnövekedett adományt már át is adták az állatvédőknek. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Betegség miatt lemondta idei nyári koncertjeit Ákos. A Kossuth-díjas énekes közösségi oldalán azt írta, tavasszal pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála, azóta sikeres műtéten esett át, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik. A következő hónapokban a gyógyulásra szeretne koncentrálni, ezért minden nyári fellépését lemondta. Közleményében a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet. Vízágyukkal frissíti a járókelőket a rendőrség a Hősök terén. A nagy melegben sokan kerestek enyhülést a vízsugarakban, miközben a hatóságok

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebben én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negyven fokban fagyizások.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap, ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Teltházas volt a kaposvári MCC legutóbbi rendezvénye, ahol Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője beszélt a tehetséggondozásról és a siker hátteréről. A Dorottya házban tartott eseményen több mint 120 érdeklődő vett részt, köztük fiatal focisták és szülők is. A szakember a pódium beszélgetésen elmondta, a tehetség önmagában nem elég a kiemelkedő eredményekhez, ahhoz kitartás, szorgalom és elhivatottság is kell. Hozzátette azt is, hogy a futballnak meg kell őrizni a játék jellegét, különben a túlzott terhelés könnyen elveszi a gyerekek kedvét a sporttól. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta a legutóbb elfogadott törvényeket, köztük a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük módosításáról szóló jogszabályokat. A rendelkezések közül több már július 1-én hatályba lépett, míg a hivatal megszüntetése július közepén lép életbe. Vízágyukkal frissíti a járókelőket a rendőrség a Hősök terén. A nagy melegben sokan kerestek enyhülést a vízsugarakban, miközben a hatóságok a forróság miatt meghosszabbított harmadfokú hőségriasztásra is felhívták a figyelmet, amelyet az ország egész területére július 1-én

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián-Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG-KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-e lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek az E.ON szolgáltatási területén. A társaság közlése szerint több körzetben az átlagosnál 2-3-szor több hálózati meghibásodás történik, főként a megnövekedett áramfogyasztás és a klímaberendezések fokozott használata miatt. Az E.ON ezért megerősített készenlétet rendelt el, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a nagy energiaigényű eszközöket lehetőleg este vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák használatát.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön eleinte előfordulhat még zápor, zivatar, majd csökken a csapadékhajlam, és ezt követően változóan gomoly, felhős, napos idő várható. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 20 és 22 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 26 és 28 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nemes gesztussal búcsúztak iskolájuktól a kaposvári Gárdonyi Géza tag iskola végzős diákjai. A 8. A osztály úgy döntött, hogy a megmaradt osztálypénzt nem egymás között osztják szét, hanem a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesületnek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így a megnövekedett adományt már át is adták az állatvédőknek. Sikeresen mentettek ki egy emésztőgödörbe esett csikót Gyugyon kedden reggel. A másfél méter mély gödörbe zuhant állatot a balatonboglári önkormányzati és a lengyeltúti önkéntes tűzoltók emelték ki, heveder és egy erőgép segítségével. A Bogi nevű csikó sértetlenül megúszta a balesetet. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Szerdától hatályba lépett a 3 eurós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Vagyis, ha valaki egy pólót, egy telefontokat és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor összesen 9 eurót kell fizetnie. Ha viszont valaki 3 különböző